Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, aki most jön. Az Ed Sheeran, aki elfelejtett az egyik oldtimerére biztosítást kötni, pont a héten pörgött ki ennek a már bíróságra került ügye, és összesen több mint 1000 font, amiben ez pluszban fájt neki. Hát azt mondta, hogy azért nem volt rajta biztosítás, mert restaurálják, de ez nem hatotta meg a bírót. A Radio1.hu-n egyébként erről is írunk meg, ez hasonló érdekességeket is lehet találni. Ed Sheeran, Azizám, ahogy ígértem, már indítom is a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő Joel Corey, aki 21 éves volt, amikor Shakirának a Waka Waka-ja meghódította az egész világot a foci VB betétdala 2010-ben egyébként, ha valaki az évszámot keresné. Hát azóta eltelt újabb 16 év, Joel Corey egy csomó nagy kedvencet készített Shakira is, meg közben egy újabb hivatalos VB dalt, ami tényleg gigasláger. Shakira, die, die! Ezt illítom

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a fesztivál szezon, pedig távolról sem ért véget. Előttünk van még a Strandfesztivál, meg a Szegedi Ifjúsági Napok. Mind a kettőn ott leszünk, a jövő hét pedig konkrétan a Strandról szól, ahol már szerdán felállítjuk a színpadunkat, és elkezdjük az elképesztő buli sorozatot a diszkós ittel egyébként. Az igazi mai slágerek ott is pörögnek, meg én is hozom a legújabbakat. Most Kámrától választottam. Ez a HG

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, remélem bírjuk az éjszakát, akár buli, akár meló, akár vezetés. Kitartást! A nagy kedvenceket intézem, elsőként Tóth Abigail Exen Sugar Daddy. De ez tényleg csak a kezdés, megállás nélkül indítom az igazi mai slágereket a következő órában is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nincs többé ráncos bőr, ezt állítja egy nemzetközi kutatócsoport. Az emberi bőr kialakulásának titkait tárták fel kutatók, ami az öregedés elleni küzdelemben és a transzplantációs eljárásokban is áttörést hozhat. Egy nemzetközi kutatócsoport jelentős előrelépést ért el az emberi bőr kialakulásának megértésében. A tudósok nem csak feltárták, hogy hogyan jön létre a bőr őssejtekből, de kis mennyiségben laboratóriumban is sikerült bőrt előállítaniuk, írja a BBC. Ez a felfedezés új távlatokat nyithat az öregedés folyamatának lassításában, a mesterséges bőrtranszplantációs célú előállításában, valamint a hegesedés megelőzésében. A kutatás a Human Cell Atlas projekt keretében zajlott, Muzlifa Hanifa professzor, a projekt egyik vezetője pedig elmondta, hogy ha manipulálni tudják a bőrt, és meg tudják akadályozni az öregedést, akkor kevesebb ráncunk lesz. Ha megértjük, hogyan változnak a sejtek a kezdeti fejlődésüktől a felnőttkori öregedésig, akkor jöhetnek az olyan kérdések is, mint hogyan fiatalíthatom meg a szerveket, hogyan tehetem fiatalabbá a szívet, vagy hogyan tehetem fiatalabbá a bőrt. A kutatók azonosították azokat a géneket, amelyek a magzati fejlődés során bekapcsolódnak és irányítják a bőr kialakulását. Jelenleg a bőr fiatalításnak vagy bőr megújításnak azt a kezelést nevezik, amit a bőr rendellenességeire vagy az öregedés jeleinek eltüntetésére alkalmaznak. Az eljárások során szabályozott sérüléseket okoznak a bőr felszínen, ezzel kényszerítve a regenerálódást, így serkentik a kollagén rostok és új bőrsejtek termelését. Thomas L. Roberts széndioxidos lézer használata során pedig 1990-ben fedezte fel, hogy az öregedés látható jelei visszafordíthatók, eltávolíthatók az elváltozás kialakulásának okaitól függetlenül. A bőr fiatalítása elérhető hővel, kémiai úton, mechanikusan és injekciós kezeléssel, valamint fénnyel is.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sokan mondják, hogy minden idők együttműködése és duettje ez. Hát, ha nem is a, de az egyik, az tuti, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Jó kezdés volt, és legalább ilyen jó a folytatás is, hát ekkorára még azért nem nőtt Loi meg David Puentes, de egy elképesztően nagy aktuális slágert azért összehoztak. Ezt én itt a Golden Summer-t a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swift, akinek újra elég komoly konfliktusa van Donald Trump-pal, akinek a csapata több posztban, a TikTokon felhasználta az ő dalait, természetesen mindenféle engedélye nélkül, és hát egyébként sincs túl, hát hogy mondjam, kifinomult viszony kettejük között, idézőjelbe téve sem lenne ez igaz, szóval hát nem vette ezt jó néven és komoly perekkel fenyeget. Taylor Swift, akinek itt az igazi mai sláger az Opel Light, amit indítok a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Csak igazi mai sláger megy. Egy nagy fesztivál kedvenc, méghozzá egy hazai fesztivál kedvenc a Follow the Flow-tól, és a fesztivál szezon természetesen még nem ért véget. Jövő héten a Strand Fesztiválon bulizhatunk közösen, ahol természetesen ott lesz a Rádió Stage és az összes Rádió 1 DJ, vagyis az ország legjobb DJ-i. Mondom az első nap line-upját, a szerdai nap a diszkós ittel indít, aztán Lotfi Begi, Pómex, Jamila, Christopher, DJ Meskerviki, Newik és Jauri, aki pörgeti az igazi mai slágereket, és ez még csak az első nap. Most viszont én pörgetem ezeket egymás után, és a nyár egyik nagy favoritját az a Maleskedzsitől, ez

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Metzger, Viki újdonsága, One Kiss, J-Lo és David Guetta párosa, Save Me Tonight, vagy Bibi Rexha és a Faithless és a New Religion. A következő zenei órát ezzel a nagy kedvenccel indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Sikerült oxigént termelni a Marson, ez szenzációs hír, egy uzsonnás doboz méretű szerkezet, az úgynevezett MOXI tavaly február óta sikeresen állít elő oxigént a Marson, nagyjából annyit, mint egy átlagos fa a Földön. Kutatók most egy jóval nagyobb teljesítményre képes verziót juttatnának el a vörös bolygóra, előkészítendő az emberes utazásokat. Több száz fa által megtermelt oxigén mennyiségét előállító szerkezet eljuttatása a Marsra, ez a következő célja tehát a Massachusetts-i kutatóknak, akik a Science Advances című folyóiratban tették közzé a MOXI nevű oxigénfejlesztő szerkezet eddigi működéséről és a kutatás további céljairól szóló tanulmányukat. A szerkezet a Mars 95%-ban széndioxidból álló légköréből termel oxigént. Eddig 7 alkalommal különböző feltételek közepette indították be a szerkezetet, és a MOXI minden alkalommal elérte azt a célt, hogy a bolygó felületén lévő széndioxidból óránként 6 g oxigént vonjon ki, nagyjából a földi fák sebességével megegyezően. A MOXI, amely a NASA bolygókutató központja által kifejlesztett Perseverance marsjáró fedélzetén jutott el a vörös bolygóra, bebizonyította, hogy minden évszakban és a nap bármely szakában képes feladata ellátására állapították meg a kutatók. A projekt vezető kutatója Michael Hecht megjegyezte, hogy sokat tanultak ebből a kísérletből, amely a jövőbeni nagyobb léptékű rendszerek alapjául fog szolgálni. A kutatók elképzelései szerint a MOXI méretarányosan megnövelt változatát elküldenék a Marsra. Ez a szerkezet még az emberes Mars utazás előtt kezdené meg a működését a vörös bolygón. A szerkezet folyamatosan termelni az oxigént, immár több száz fa teljesítményét produkálva. Ez pedig elég lenne a misszióban résztvevő emberek ellátásához és olyan rakéta meghajtásához, amely vissza is hozza őket a Földre. Ez kiváltaná azt a feladatot, hogy ugyanezt az oxigént a Földről kelljen a Marsra szállítani.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leg

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez a dal meg, hát akárhova megyünk nyaralni most, akárhol bulizunk, tudja, hogy pörög, szenzációs. És ugyanilyen szenzációs a folytatás is, az egész órában hozom az ilyen nagy kedvenceket. Most egy nagy klasszikust választottam, Alan Walkertől, Eva Maxtől, az Alone Part 2 a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy közti pedig Jennifer Lopez-zel folytatom, aki elárult, hogy szerintem mitől tökéletes egy férfi. Tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem az autója, nem a magángépe, bár az sem rossz, tette hozzá mosolyogva, hanem az, ami igazán sokat jelent, hogyha egy férfi odafigyel, beveti az ágyat, akár elmosogat, vagy ha fáradt vagy, akkor próbál vele foglalkozni, szóval odafigyel rád. Ez az igazán fontos, erre figyeljetek, tanácsolta Jennifer Lopez. Na, és hát miközben pörögnek az ilyen életmód tanácsok az énekesnőtől, azért itt az igazi mai slágere is, David Guettával, J-Lo, Save Me Tonight, az egyik legújabb, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig Strandfesztivál, természetesen Rádió Egyel és Rádió Esztéggyel, az ország legjobb DJ-i ott lesznek, és megint bebizonyítjuk, hogy mi tudjuk a legnagyobb bulikat csinálni. Azt pedig folyamatosan bizonyítjuk, hogy mi hozzuk az igazi mai slágereket, most Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head, amit indítok.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Családi rendezvénnyel zárult a bajnokok tábora Kecskeméten. A természetvédelemre ösztönzi a fiatalokat egy új pályázat. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagyszabású családi rendezvénnyel zárták az idei bajnokok tábora programsorozatát a Kecskeméti Neumann János Egyetemen. A gyerekeket többek között légvár, lézerharc, airsoft, óriás buborékok és tűzoltóautós programok várták, a záró eseményhez pedig idén először bárki ingyenesen csatlakozhatott, írja a hiros.hu. A sportközpontú tábort 7. alkalommal szervezték meg, és míg 6 évvel ezelőtt 10 gyermekkel indult a kezdeményezés, idén már 220-an vettek részt a programokon. A nyár során a sport mellett kvadozást, lovaglást, mozizást, önvédelmi oktatást és táncórákat is szerveztek a táborozóknak. Nyaram a környezetemért címmel hirdetett pályázatot a Bács-Kiskun megyei Környezetvédelmi Alapítvány általános és középiskolás diákok számára. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a természetvédelem és a fenntarthatóság fontosságát, olvasható az alapítvány felhívásában. Az általános iskolák felső tagozatos tanulói rajzokkal, festményekkel vagy fotókkal nevezhetnek, míg a középiskolások fotókat és rövid videókat is készíthetnek. A pályázaton egyéni és csapatmunkákkal egyaránt lehet indulni. A pályaműveket szeptember 10-éig várják a szervezők. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
3: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak, a csontokat nagyon sok impulzus éri, hirtelen mozdulatok plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
2: Ma még marad a zavartalanul napos, csapadékmentes idő, a délies szél napközben megélénkül, néhol rövid ideig meg is erősödhet. A hőmérséklet napközben 34-36 fok körül alakul a térségben. Holnap már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen lehet majd számítani esőre. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, míg napközben 27 és 36 fok között alakul.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nincs többé ráncos bőr, ezt állítja egy nemzetközi kutatócsoport. Az emberi bőr kialakulásának titkait tárták fel kutatók, ami az öregedés elleni küzdelemben és a transzplantációs eljárásokban is áttörést hozhat. Egy nemzetközi kutatócsoport jelentős előrelépést ért el az emberi bőr kialakulásának megértésében. A tudósok nem csak feltárták, hogy hogyan jön létre a bőr őssejtekből, de kis mennyiségben laboratóriumban is sikerült bőrt előállítaniuk, írja a BBC. Ez a felfedezés új távlatokat nyithat az öregedés folyamatának lassításában, a mesterséges bőrtranszplantációs célú előállításában, valamint a hegesedés megelőzésében. A kutatás a Human Cell Atlas projekt keretében zajlott, Muzlifa Hanifa professzor, a projekt egyik vezetője pedig elmondta, hogy ha manipulálni tudják a bőrt, és meg tudják akadályozni az öregedést, akkor kevesebb ráncunk lesz. Ha megértjük, hogyan változnak a sejtek a kezdeti fejlődésüktől a felnőttkori öregedésig, akkor jöhetnek az olyan kérdések is, mint hogyan fiatalíthatom meg a szerveket, hogyan tehetem fiatalabbá a szívet, vagy hogyan tehetem fiatalabbá a bőrt. A kutatók azonosították azokat a géneket, amelyek a magzati fejlődés során bekapcsolódnak és irányítják a bőr kialakulását. Jelenleg a bőr fiatalításnak vagy bőr megújításnak azt a kezelést nevezik, amit a bőr rendellenességeire vagy az öregedés jeleinek eltüntetésére alkalmaznak. Az eljárások során szabályozott sérüléseket okoznak a bőr felszínen, ezzel kényszerítve a regenerálódást, így serkentik a kollagén rostok és új bőrsejtek termelését. Thomas L. Robert széndioxidos lézer használata során pedig 1990-ben fedezte fel, hogy az öregedés látható jelei visszafordíthatók, eltávolíthatók az elváltozás kialakulásának okaitól függetlenül. A bőr fiatalítása elérhető hővel, kémiai úton, mechanikusan és injekciós kezeléssel, valamint fénnyel is.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel, Tiesto után Ed Sheeran. Ez is egy nagy széria. Egyébként augusztus 16-a van, az Ábrámok, a névnaposok. Sok boldogságot!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Mark Zuckerberg pedig ismét videóval jelentkezett, ilyenkor mindig valami nagyon fontosat, vagy fontosnak tűnőt jelent be. Hát most pont az, hogy általánosan elérhetővé tenni a mesterséges intelligencia, szuperintelligencia verzióját mindenki számára. Azt mondja, hogy ez alapvető fontosságú, és egy nyílt levelet is közzétett ezzel kapcsolatban, hogy mik a részletek, ha valaki belemerülne a Radio 1.hu megtalálja. Én viszont indítom az újabb nagy kedvencet az igazi mai slágerek között, két olyan, ez a Turn the Lights Off itt a Radio 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma is 32 fok, holnap 30 pici esővel. Kedve pedig lesz egy pici lehűlés, ilyen 25 fokkal, de aztán szerdától ismét melegszik az idő. Az igazi mai slágerek között pedig Lost Frequencies-zel folytatom a Bastille, a Head Down. Óriási kedvenc. Mindjárt indítom a hírek után itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Sikerült oxigént termelni a Marson, ez szenzációs hír, egy uzsonnás doboz méretű szerkezet, az úgynevezett MOXI tavaly február óta sikeresen állít elő oxigént a Marson, nagyjából annyit, mint egy átlagos fa a Földön. Kutatók most egy jóval nagyobb teljesítményre képes verziót juttatnának el a vörös bolygóra, előkészítendő az emberes utazásokat. Több száz fa által megtermelt oxigén mennyiségét előállító szerkezet eljuttatása a Marsra, ez a következő célja tehát a Massachusetts-i kutatóknak, akik a Science Advances című folyóiratban tették közé a MOXI nevű oxigénfejlesztő szerkezet eddigi működéséről és a kutatás további céljairól szóló tanulmányukat. A szerkezet a Mars 95%-ban széndioxidból álló légköréből termel oxigént. Eddig 7 alkalommal különböző feltételek közepette indították be a szerkezetet, és a MOXI minden alkalommal elérte azt a célt, hogy a bolygó felületén lévő széndioxidból óránként 6 g oxigént vonjon ki, nagyjából a földi fák sebességével megegyezően. A MOXI, amely a NASA bolygókutató központja által kifejlesztett Perseverance marsjáró fedélzetén jutott el a vörös bolygóra, bebizonyította, hogy minden évszakban és a nap bármely szakában képes feladata ellátására állapították meg a kutatók. A projekt vezető kutatója Michael Hecht megjegyezte, hogy sokat tanultak ebből a kísérletből, amely a jövőbeni nagyobb léptékű rendszerek alapjául fog szolgálni. A kutatók elképzelései szerint a MOXI méretarányosan megnövelt változatát elküldenék a Marsra. Ez a szerkezet még az emberes Mars utazás előtt kezdené meg a működését a vörös bolygón. A szerkezet folyamatosan termelné az oxigént, immár több száz fa teljesítményét produkálva. Ez pedig elég lenne a misszióban résztvevő emberek ellátásához és olyan rakéta meghajtásához, amely vissza is hozza őket a Földre. Ez kiváltaná azt a feladatot, hogy ugyanezt az oxigént a Földről kelljen a Marsra szállítani.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Igazi mai slágerek.
1: Változatosan. Ez a Rádió 1.
2: I thought that I've been hurt before.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köszönjük pedig Shakira jön, és a Die Die, a dalnak a jogdíjai viszont nem hozzá, sőt nem is a FIFA-hoz folynak be, ugye hivatalosan ez a legutóbbi foci VB betétdala, hanem egy olyan jótékonysági alapítványhoz, ami azért küzd, hogy minden gyerek tudjon sportolni, függetlenül attól, hogy adott esetben mennyi pénze van a családnak, szóval erre fordítják az ebből a dalból befolyó nyereséget, hasznot, jogdíjakat, ami szerintem nagyon menő, meg jó a dal! Shakira, Die Die, ezt indítom a Rádió 1-en!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Több mint háromszorosára nőtt a külföldi hallgatók száma a Neumann János Egyetemen. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Rekordszámú 556 külföldi hallgató nyert felvételt idén a Kecskeméti Neumann János Egyetemre. Ez több mint háromszorosa a tavalyi adatnak. 2025-ben ugyanis 163 nemzetközi hallgató kezdte meg tanulmányait az intézményben. Az új hallgatók 65 országból érkeznek Kecskemétre, és 12 alap, mester és doktori képzés közül választhattak. Az egyetem tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek a nemzetközi kapcsolataiknak és képzési kínálatuknak bővítésére. Az idei általános felvételi eljárás összességében is erős eredményt hozott, több mint 1500 új hallgatót vettek fel az intézménybe. Egyre súlyosabban érinti a gemenc élővilágát a tartós hőség és a csapadékhiány, a szárazság miatt ugyanis csökken a holtágak vízszintje, és egyre kevesebb táplálékhoz jutnak az állatok. A Gemenc ZRT szerint a problémát az is fokozza, hogy az elmúlt másfél évtizedben megritkultak azok a dunai áradások, amelyek korábban rendszeresen vízzel látták el az ártéri területeket. A holtágak és mellékágak kiszáradása különösen a halakat és kétéltőeket, valamint a velük táplálkozó fajokat, például a fekete gólyát veszélyezteti. A gímszarvasok és a vaddisznók egyelőre el tudnak jutni a Dunához vagy a nagyobb mellékágakhoz, egyes helyeken azonban már mesterségesen lajtos kocsival töltik fel számukra az itatókat. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölött hőmérsékleteket jeleznek, rekord vendég számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki, utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
1: Többnyire derült napos idő várható ma, aztán késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, a hőmérséklet 32 és 37 fok közé melegszik. Holnap északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, előfordulhat majd zápor, zivatar, a déli szél néhol megélénkül, a hőmérséklet pedig éjszaka 12 és 22, míg napközben 27 és 36 fok között valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 6 óra után 6 perccel, szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. Arra gondoltam, hogy hozok egy igazi kis nyári ritmust most, mindjárt az óra elejére. Hát ugye, az időjárás is indokolja meg, hát az, hogy augusztus közepén vagyunk. Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Con Calma jön, aki pedig üzenne a számú nullat.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Kamrát pedig új zenei fejezetet nyitott a saját karrierében a legújabb dalával, Lasso Burrell. A Rádió 1.hu-n egyébként ott van, meg lehet hallgatni, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogy tetszik. 0620 311 111, ide jöhetnek a vélemények. Amit pedig tudunk, hogy mindenkinek tetszik Kamrától, az a Be Mine. Ezért a hírek után ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Átfogó felújítás zajlik a kecskeméti mentőállomáson. Összetett megoldásra van szükség a Sugovica helyzetének javításához. Új fejlesztés Helvécián. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Felújítják és egyben bővítik a kecskeméti mentőállomást. A munkálatok még 2025-ben kezdődtek, miután az egységes ügyeleti rendszer bevezetésével jelentősen megnőttek az állomás feladatai. A fejlesztés részeként új raktárakat és oktató termet alakítottak ki. Megújult a szennyvízhálózat és a kültéri burkolat, valamint korszerűsítették a műhelyt, a garást és a villamos hálózatot. Felújították az irodákat, az öltözőket és az éjszakai pihenőt is, jelenleg pedig az elektromos rendszerek korszerűsítése zajlik. A következő években energiahatékonysági beruházásokkal folytatódhat a program. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a már elkészült fejlesztések érezhetően javították a kecskeméti mentők munkakörülményeit és a mindennapi munkavégzés hatékonyságát. Többféle beavatkozásra lehet szükség a bajai Sugovica alacsony vízállásának és vízminőségi problémáinak hosszú távú rendezéséhez. Erre jutottak a témában tartott szakmai fórum résztvevői, számol be róla a BAON. A szakemberek szerint a problémát nem lehet kizárólag helyi intézkedésekkel megoldani, mivel a Sugovica vízállása közvetlenül a Duna vízjárásától függ. A találkozón megvizsgálták a meder kotrásának lehetőségét is, amely alacsony vízállás idején is nagyjából 120 cm-es vízmélységet biztosíthatna, de a vízminőségi problémákat önmagában nem szüntetné meg. Felmerült a szeremlei Sugovica ág megnyitása is, ez azonban jelentős kotrással járna, míg a torkolat lezárását és egy zsiliprendszer kialakítását a várható vízminőség romlása miatt nem tartják megfelelő megoldásnak. A szakértők ezért hosszabb távon a víz visszatartás feltételeinek javítását és a Duna vízszintjének emelését tartják szükségesnek. Új beruházás készül Helvécián. A focipálya mellett új sportöltöző épül, írja a BAON. A Helvéciai Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt TAO pályázat keretében nyert forrást a beruházásra. Az új létesítmény 3 ütemben készül el, és megfelelő kiszolgáló helyiségeket is kap. A munkálatok már zajlanak, az új öltözőt várhatóan jövő nyáron vehetik birtokba a sportolók. Ma még marad a zavartalanul napos, csapadékmentes idő, a déli szél napközben megélénkül, néhol rövid ideig meg is erősödhet. A hőmérséklet napközben 34-36 fok körül alakul a térségben. Holnap már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen lehet majd számítani esőre. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, míg napközben 27 és 36 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szerdán pedig újra egy fesztivál, természetesen Rádió 1-el, a Strand, ahol lesz Rádió Stage, a szerdai line-up pedig este 8-kor startol a diszkós itttel, aztán Lotfi Begi, Pómex, Jamina, Christopher, Metzger, Viki, Nyújik és Gyaudi a lemezjátszók mögött. Elképesztően nagyot bulizunk majd. Addig pedig jönnek itt adásban is az igazi mai slágerek, sőt a nyár egyik nagy kedvenc, amit választottam most, Alex Kedzsitől. Ez a Bambolé a Rádió 1-en.

0: emlékszel? Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekend-e, 8 órától meg is tartol a műsor a hét legjobb pillanataival, a következő órát pedig Taylor Swift indítja. A nagy kedvet az Opel Light, pár perc és ezzel folytatom a Rádió egyen, szép reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
4: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
5: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
4: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
6: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió egy hallgatói.
7: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Családi rendezvénnyel zárult a bajnokok tábora Kecskeméten. A természetvédelemre ösztönzi a fiatalokat egy új pályázat. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagyszabású családi rendezvénnyel zárták az idei bajnokok tábora programsorozatát a Kecskeméti Neumann János Egyetemen. A gyerekeket többek között légvár, lézerharc, airsoft, óriás buborékok és tűzoltóautós programok várták, a záró eseményhez pedig idén először bárki ingyenesen csatlakozhatott, írja a hiros.hu. A sportközpontú tábort 7. alkalommal szervezték meg, és míg 6 évvel ezelőtt 10 gyermekkel indult a kezdeményezés, idén már 220-an vettek részt a programokon. A nyár során a sport mellett kvadozást, lovaglást, mozizást, önvédelmi oktatást és táncórákat is szerveztek a táborozóknak. Nyaram a környezetemért címmel hirdetett pályázatot a Bács-Kiskun megyei Környezetvédelmi Alapítvány általános és középiskolás diákok számára. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a természetvédelem és a fenntarthatóság fontosságát, olvasható az alapítvány felhívásában. Az általános iskolák felső tagozatos tanulói rajzokkal, festményekkel vagy fotókkal nevezhetnek, míg a középiskolások fotókat és rövid videókat is készíthetnek. A pályázaton egyéni és csapatmunkákkal egyaránt lehet indulni. A pályaműveket szeptember 10-éig várják a szervezők. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
3: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak, a csontokat nagyon sok impulzus éri, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
2: Ma még marad a zavartalanul napos, csapadékmentes idő, a déli szél napközben megélénkül, néhol rövid ideig meg is erősödhet. A hőmérséklet napközben 34-36 fok körül alakul a térségben. Holnap már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen lehet majd számítani esőre. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, míg napközben 27 és 36 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már egy picivel 7 óra után járunk, én pedig Kájgóval folytatom, aki gyerekkorában rengeteget utazott, nagyon sok helyen élt, az apukája ugyanis a haditengerészetnél dolgozott, és többek között Japánban, Dél-Koreában, meg persze Szingapúrban is éltek egy ideig, és azt mondja, hogy ez is nagyon nagy hatással volt a zenéjére. Hát, meg nyilván a norvég gyökerek. Az igazi mai slágerek között Kygo, One Republic-kal, ez a Chasing Paradise itt a Rádió 1-en.

paradise too. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely pedig Jennifer Lopez, aki a hetet Európában, egészen pontosan Olaszországban töltötte az Iker fiaival, mert hogy hamarosan egyetemre mennek, és gondolták, előtte csinálnak egy nagy közös kirándulást, egy trippet, és hát pont

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Több mint háromszorosára nőtt a külföldi hallgatók száma a Neumann János Egyetemen. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Rekordszámú 556 külföldi hallgató nyert felvételt idén a Kecskeméti Neumann János Egyetemre. Ez több mint háromszorosa a tavalyi adatnak. 2025-ben ugyanis 163 nemzetközi hallgató kezdte meg tanulmányait az intézményben. Az új hallgatók 65 országból érkeznek Kecskemétre, és 12 alap, mester és doktori képzés közül választhattak. Az egyetem tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek a nemzetközi kapcsolataiknak és képzési kínálatuknak bővítésére. Az idei általános felvételi eljárás összességében is erős eredményt hozott, több mint 1500 új hallgatót vettek fel az intézménybe. Egyre súlyosabban érinti a gemenc élővilágát a tartós hőség és a csapadékhiány, a szárazság miatt ugyanis csökken a holtágak vízszintje, és egyre kevesebb táplálékhoz jutnak az állatok. A Gemenc ZRT szerint a problémát az is fokozza, hogy az elmúlt másfél évtizedben megritkultak azok a dunai áradások, amelyek korábban rendszeresen vízzel látták el az ártéri területeket. A holtágak és mellékágak kiszáradása különösen a halakat és kétéltőeket, valamint a velük táplálkozó fajokat, például a fekete gólyát veszélyezteti. A gímszarvasok és a vaddisznók egyelőre el tudnak jutni a Dunához, vagy a nagyobb mellékágakhoz, egyes helyeken azonban már mesterségesen lajtos kocsival töltik fel számukra az itatókat. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölött hőmérsékleteket jeleznek, rekord vendége számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki, utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
1: Többnyire derült napos idő várható ma, aztán késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, a hőmérséklet 32 és 37 fok közé melegszik. Holnap északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, előfordulhat majd zápor, zivatar, a déli szél néhol megélénkül, a hőmérséklet pedig éjszaka 12 és 22, míg napközben 27 és 36 fok között valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

dió és a tejcsokoládé gazdag enyhén roppanó segyei követnek, a bíborfehér pedig, ahogy mondják, a rétegekbe zárt elegancia, amit az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a sejmes tejfölös mousse és a rögös túró elegáns ízkombinációja alkotja, és emellé van még benne édes ribizli, csokoládi vanília, citrom és liofilizált málna is. Amúgy jól hangzik, sőt, hogy néz ki a Radio1.hu, van róla kép is egyébként, Balázsék a héten már kóstolták is, jövő héten pedig bárki megkóstolhatja, általában ezek egész jól szoktak sikerülni, és hát ahogy kinéz, szerintem idén is elég jól sikerült. Iva Max jön, az igazi mai sláger a Kings and Queens itt a Radio 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

egyik csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és jönnek Balázsik, viszont én mivel készültem még? Óriási kedvenc. A Swiss Disco Rehab-bel szemfeldel az a Sleep Tonight. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 2 felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
2: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
1: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
2: Szállás.hu.
1: Úgy is tett.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
9: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
10: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
9: Részletek? tanévkezdés.osam.hu.
11: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
12: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
13: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió egy hallgatói.
14: Alfa Echo Bravo Landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Átfogó felújítás zajlik a kecskeméti mentőállomáson. Összetett megoldásra van szükség a Sugovica helyzetének javításához. Új fejlesztés Helvécián. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Felújítják és egyben bővítik a kecskeméti mentőállomást. A munkálatok még 2025-ben kezdődtek, miután az egységes ügyeleti rendszer bevezetésével jelentősen megnőttek az állomás feladatai. A fejlesztés részeként új raktárakat és oktató termet alakítottak ki, megújult a szennyvízhálózat és a kültéri burkolat, valamint korszerűsítették a műhelyt, a garást és a villamos hálózatot. Felújították az irodákat, az öltözőket és az éjszakai pihenőt is, jelenleg pedig az elektromos rendszerek korszerűsítése zajlik. A következő években energiahatékonysági beruházásokkal folytatódhat a program. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a már elkészült fejlesztések érezhetően javították a kecskeméti mentők munkakörülményeit és a mindennapi munkavégzés hatékonyságát. Többféle beavatkozásra lehet szükség a bajai Sugovica alacsony vízállásának és vízminőségi problémáinak hosszú távú rendezéséhez. Erre jutottak a témában tartott szakmai fórum résztvevői, számol be róla a BAON. A szakemberek szerint a problémát nem lehet kizárólag helyi intézkedésekkel megoldani, mivel a Sugovica vízállása közvetlenül a Duna vízjárásától függ. A találkozón megvizsgálták a meder kotrásának lehetőségét is, amely alacsony vízállás idején is nagyjából 120 cm-es vízmélységet biztosíthatna, de a vízminőségi problémákat önmagában nem szüntetné meg. Felmerült a szeremlei Sugovica ág megnyitása is, ez azonban jelentős kotrással járna, míg a torkolat lezárását és egy zsiliprendszer kialakítását a várható vízminőség romlása miatt nem tartják megfelelő megoldásnak. A szakértők ezért hosszabb távon a víz visszatartás feltételeinek javítását és a Duna vízszintjének emelését tartják szükségesnek. Új beruházás készül Helvécián, a focipálya mellett új sportöltöző épül, írja a BAON. A Helvéciai Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt TAO pályázat keretében nyert forrást a beruházásra. Az új létesítmény 3 ütemben készül el, és megfelelő kiszolgáló helyiségeket is kap. A munkálatok már zajlanak, az új öltözőt várhatóan jövő nyáron vehetik birtokba a sportolók. Ma még marad a zavartalanul napos, csapadékmentes idő, a délies szél napközben megélénkül, néhol rövid ideig meg is erősödhet. A hőmérséklet napközben 34-36 fok körül alakul a térségben. Holnap már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen lehet majd számítani esőre. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, míg napközben 27 és 36 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: A gyerekek, képzétek el, mi történt ezzel a drága, csodálatos férfivel, Brad Pitt-tel.
5: Megint van egy gyereke, aki levette magáról a nevét.
4: Vagy? Nem, az már folyamatosan zajlik, ugye megszabadult, hát hogy is mondjam, a sárkánytól, és nem tudom, hogy a sárkány miatt, vagy a sárkány hiánya miatt, de ő ugye elég komoly, hát alkohol problémákkal küzdött. Egészen odáig jutott a csávó, hogy képzétek el, elment az anonim alkoholisták csapatába. Ízlegessük egy kicsit, hogy te Brad Pittként belépsz ebbe a csapatba.
5: Hát, ami ott történik, az ott is marad.
4: Ezért ott is marad, hogy vajon másképp, hogy de nem a ja, jó,
5: de
4: anonim.
5: De az
4: anonim.
5: Nem lehet, hogy van a celebeknek is egy ilyen anonim alkoholista klubja.
4: Nem, a hír ahol... az úgy szól, hogy ő egy teljesen normális.
6: Ő bárkit eljátszik.
4: Egy anonim alkoholistát
6: is. Most miért? Nem mehet el oda úgy, hogy mit tudod, a vasállarcos?
5: De hogy is nem. És akkor leülnek, ugyanúgy zajlik ez a fajta gyűlés, mint bármelyik normális anonim alkoholista gyűlés. Vagy van előtte egy ilyen kis beszélgetés, csicset.
6: Nem így működik.
5: Problémáiból.
6: Ott úgy vagy, bemész, nem kell semmit mondani, csak leülsz. És szerintem az vagy, aki ugye ilyen helyekre jár, azokat ezek nem érdeklik. Elhiszed?
4: Tehát, hogy ott nem Brad Pitt vagy, hanem egy alkoholista.
6: Igen.
5: Csak ott nem kell az elején bemutatkoznod, nem kell azt mondanod, hogy szervusztok, igen, tudjuk, Brad vagy.
6: Igen. Szerintem valószínűleg az van, hogy akkor, amikor odamész, annyira szükséged van a lelki segítségre, hogy nem érdekel, hogy ott ül Brad Pitt, a pápa se érdekel, ha ott ülne. Uh-huh. Az nagyon vicces lenne, amúgy.
4: Az a helyzet, hogy sok volt a misebor.
6: Igen, minden nap iszom. Minden nap bérmálok. Nem tudom, mi történik. Milyen irányba halad az életem. Na igen, szóval igen, tehát szerintem azt, én most, ha abban a helyzetben lennék, nem hiszem, hogy érdekelne. Ez nem, hogyha a nőgyógyászaton futná össze vele, hogy oké, de hogy...
4: Értjük, ne is jársz ilyen helyekre. Másfél évig járt egyébként oda, és akkor le is tette ő az italt, és 7 évig egy korty alkoholt nem ívott saját bevallása szerint. Ez 7 év eltelt, és most volt...
6: nem ezt nyilatkozta, csak ennyit mondani.
4: Na jó, hát tudod, hogy most ti is mondtok rólunk mindent.
6: Ti nők.
4: Szóval 7 évig nem ívott egy kortyot sem, és 7 év után most az egyik interjúban megkínálták egy pohár borral, és elfogadta, és azt mondja, hogy nincs ebből semmi baj, ő most tulajdonképpen kitalált magának egy rendszert, hogy mi az, ami belefér az ő életébe, de nem akarja alkohol nélkül élni az életét, nem iszik minden nap, de van egy meghatározott szabályrendszere, hogy mi fér bele, meg mi nem, de visszaszokott az alkoholra a csávó 7 év után.
6: Híres utolsó mondatok.
5: Nekem ez még menni fog. Tudom, mit csinálok.
6: Én a saját diétáláson kapcsán tudom elmondani, hogy zajlik egy ilyen folyamat. Tehát, hogy...
4: Várjál, mert a Brad Pitté az úgy szól, ugye a fogadalom, hogy néha egy-egy italt megenged magának, de nagyobb mennyiség már nem fér bele. Hogy szól ez nálad?
6: Hát, hogy ez attól függ, ugye, hogy hányszor történt meg ez a kis mennyiség.
5: Azt mondod, hogy ezt még ledolgozom?
6: Hogy ne tudod, hány kalória ez? 4000? Hát most nem belefér, most néha egy 5000 plusz kalória. Nem, de szóval az van, hogy az ember először csak úgy... Végülis olyan régóta jól viselkedem már, hogy nem.
5: Megérdemlem. Hát,
4: mi persze, kicsit megérdemlem, de ez visszaesés,
6: nem? Megérdemlem,
4: nem?
6: Hanem, hogy így, tudod, hogy ez így nem zökkent ki, hát én annyira determinált vagyok, engem ez nem fog kizökkenteni. Aztán másnap is úgy determináltan kinyitom ezt a fiókot.
4: És
6: becsúszik 5000 plusz kalóriát. És aztán rájössz, hogyha minden nap eszel 300 plusz kalóriát, minden nap 300, akkor egy hét alatt hisztál fél kilót.
4: Bizony, az kemény tud lenni.
6: Ugyan,
4: na most ezzel is így vagyok, ugye. Az alkoholisták azt szokták mondani magukról, hogy olyan nincs, hogy már nem vagy alkoholista, olyan alkoholista vagy, aki most nem iszik. Ugye? Uh-huh. Tehát ezt szokták mondani, eltelt 7 év ilyenkor, ez most minek minősül? Visszaesésnek?
6: Ez önhazugságnak. Nem?
4: Szerintem... De ő nem hazudik magának, ő csak azt mondja, hogy igen, én most már megiszom egy héten mondjuk 2 pohár bort.
6: De, igen, nem... de milyen régóta zajlik ez? Tehát mondjuk ez mondjuk 5 éve van így, vagy 2, vagy 1, vagy 7?
4: Nem, 1. Egy.
6: Egy éve van így?
4: Körülbelül egy éve, igen. Iszik ismét, de már nem annyit, mert a 7 év előtt ő frankó masszíva minden
6: nap
4: bepiázott.
6: De ezt tudnunk, és ebben az egy évben mióta csak néha iszik volt, hogy berúgott mondjuk?
4: Hát ezt nem mondta az interjúban.
6: Tudod, ezek a kérdések a fontosak.
4: De nem, szerintem meg nem fontos az alkoholista, nem attól alkoholista, hogy minden nap matra teszi magát. Effektíve, ha te minden este megiszol egy pohár bort, akkor én úgy igen. tudom, hogy akkor már te alkoholistának minősülsz, de megkérdezzük Zaher Gábort, mert itt van velünk. Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok!
4: Na minek minősül Brad Pitt esete, aki ugye masszívan piázott, elment ebbe az anonim alkoholisták klubjába, letette a piát 7 évig, és azt mondta, hogy őnek is sikerült egy olyan szabályrendszert fölállítani, amit be is tud tartani.
7: Hát itt szoktak általában problémák lenni, hogy be tudja tartani azt a szabályrendszert, hiszen ahogy te is mondtad, ugye egyszer válhat valaki alkoholistává, utána a legszebb ugye szervences, ugye abszinenciális periódusai vannak, ami jelenleg 7 évig tart, de van akinél gyakorlatilag az élete végéig. És ugye ott szokott a probléma lenni, hogy tényleg az van, hogy hát akkor most megiszom egy pohár bort, hát most mi történik? Hát semmi, hát most egy pohár bortól nem lesz neki semmi. Megiszom még egyet. És utána már le van szarva a történet. Ugye Tilla Tillának van egy zseniális filmje, ami van Tomival, ahol ugye Túróci Szabolcs játszik benne egy alkoholbeteget, és ott például egy ilyen visszaesést tök jól meg lehet figyelni. Hogy bizonyos szituációban hozzányúl az alkoholhoz, és az a néhány hónap, amit ugye abszinensen, szervezetesen töltött el, az úgy, ahogy van, ilyenkor megy valójában a lecsóba. De ha ő szigorúan be tudja tartani azt a keretrendszert, amit ő kijelöl, hogy azt mondja, hogy egy héten kétszer-háromszor este megiszom egy pohár bort, akkor az így valójában működhet, mert akkor átment kvázi szociális bó kategóriájába. De az a baj, hogy hát ismerve én ugye a magyar állapotokat, ezt nem tudják betartani.
4: Nincs is ilyen, neked van ilyen ismerősöd, hogy a praxisodban van bárki ilyen, aki visszaállt szociális ivóvá, akkor mondjuk így, és ezt mondjuk tartotta 5-10-20 éven keresztül?
7: Megmondom őszintén, ilyen nincs, olyan van, aki most már 31 néhány éve egyáltalán nem iszik alkoholt, de olyan szinten, hogy dolgozott az éjszakába pultosként, és így tovább, és ugye ott azért, jelen meghívunk ez az amit, és ott a whisky kóla, az kóla volt, persze whisky kóla áron, a gin tonic tonic volt,
4: jó,
7: gin tonic
4: áron. Ez pénzszerzés, ez más, ez tiszta ügy.
7: Ez világos, de nem, de van, aki nagyon-nagyon szigorúan be tudja ezt az egész dolgot tartani, de az a baj, hogy azért, amikor arról beszélünk tényleg, hogy most a keretrendszereinket kielődjük, és ő azt mondja, hogy akkor egy héten kétszer megiszom, hát de annyira jó volt, hát itt volt ez a gond, hát most nézd meg, ez volt, az volt, a tegnap a Debrecent is úgy elverték, mint a franc egyemek, hát tisztára lóg a nózim, akkor megiszom egy pohárral, hát kicsit jobb kezdve van, hát azt mondja, megiszom még egy pohárral, hát most abból tényleg mi bajom lehet, na hát akkor már felszabadulok, és általában a harmadiknál kezdődnek a gondok, mert onnantól kezdve az ember már leszarja.
4: És holnap megint fogok találni valamit, amit föl akarok oldozni.
7: És akkor
4: egy
7: megint van.
4: Ugye?
7: Igen, mert azért persze gondoljatok bele, hogy az alkoholnál jobb feszültségoldószer tulajdonképpen nincsen. Szóval tényleg az ember megissza azt a két poharat, és akkor már jól érzi magát, és akkor már nem érdekli azt, hogy most itt van az anyósom is, meg mit tudom én, meg minden szétszar van, hanem akkor az ember azt mondja, leszarom, jó, ez így rózsaszín, klassz.
4: Magyarországon százalékosan, ha egyáltalán van ilyen adat, vagy tudsz ilyen adatot, vagy legalább egy megközelítőt, hogy hány embernek sikerült az, hogy akit az előbb említettél, hogy 30 éve nem nyúl pohárhoz?
7: Beszéléseink szerint ugye az alkoholbetegeknél a visszaesésnek a nagysága az körülbelül olyan 60-70%-os. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tart valamennyi ideig abszinenciát, de történik valami pszichés problémája, munkahelyi gond, stb., amikor megint valójában a pohárhoz nyúl. A többiek azok, hogy helyel közel valamennyi ideig tudják tartani, de viszonylag nagyon szűk az a sáv, amire azt lehet mondani, hogy ő akkor ő most betartja. Betartja, és null toleranciával él nagyon-nagyon-nagyon régóta. Mondom, nekem van, de azt nem mondom, hogy az összes végtagom kell hozzá, de mondjuk három végtagon összetudnám adni azoknak, vagy meg tudnám számolni azoknak a betegeknek a számát, akik tartósan hosszú éveken keresztül, akár gyógyszer nélkül, akár gyógyszer segítséggel, de meg tudták tartani az abszinenciájukat.
5: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy most már van egy csomó ilyen szer. Sőt, emlékszem, még 20-30 év ezelőtt is voltak ilyen történtek, hogy vannak ilyen kapszulák, amiket, hogyha így
4: beraknak,
5: akkor hogyha az alkohollal találkozott, akkor soha az életbe többet nem nyúltál piához. Hogy ezek létezők?
7: Ez létezik, persze van ilyen gyógyszerük, egy diszulfirám nevű hatóanyag, amelyik úgy működik, hogy az alkohol lebontását egy köztes szinten acetaldehid szintjén megállítja, és az acetaldehidról azt kell tudni, hogy az már nagyon kis mennyiség, szóval nem kell hozzá meginni jutalom a nap végén és egy rekesz sört, hanem mondjuk egy decibortól, aki megiszik, és attól tényleg szarul lesz. Hát hány inger, rossz közérzet, izzadás, szapora szívműködés, magas vérnyomás, és igazándiból ez nem egy terápiás megoldás, ez egy mankó, amit vele lehet tolni valakinek a hóna alá, hogy ezt ő biztonságban érzi magát, hogyha akár szedi ezt a gyógyszert, vagy hogyha mondjuk már létezik ebből úgynevezett beültethető, implantálható tabletta, és ami körülbelül fél év alatt szívódik föl, és akkor az alatt a fél év alatt egyfajta, mondom, biztonságot tud neki valójában adni, mert ő úgy érzi, hogy ő amúgy nem tudná betartani, de kipróbálta, mert ráívott, mert ilyen is van, hogy hát ez tényleg ez igaz, vagy csak átvernek, és akkor mit tudom én, beültettek szőlőcukrot a bőröm alá, és akkor azt csak azt mondták, hogy ez nem. ez működik, és kipróbálja, tényleg szarul lesz, és akkor azt mondja, na jó, hát akkor inkább nem iszom, de ez ott ad nekem egyfajta biztonságot, hogy akár szedem. Habár volt nekem olyan betegem is, akinek beütettem, és akkor 3 nap múlva otthon a tükör előtt kiszedegette a farából ezeket a tablát. Azt mondja, vissza a babaruhát, nem, nekem sokkal jobb az, hogyha megiszom.
5: Ilyen szénhidráttal nincsen még, hogy amikor az ember nincs egy kalória deficitbe, akkor összeesik valahol. Nincs
7: de az a baj ezzel a fránya szénhidrát, hogy annyira jó érzés, amikor az ember meg elkezdi enni azt a csokoládét, és úgy szétolvad a szájában, és akkor persze az a baj, hogy a csoki függés, én magam is én vagyok, az nem úgy eszi a csokoládét, tudod, hogy így ham, hanem mint a disznó, és tolja befelé, és nagyon gyakran szanyolal együtt megy, de mondjuk az legalább bontatlan formába kiürül az ember.
4: Jó, csak rajtad nem látszik, tudod, az a baj, rajtunk meg ilyen.
7: Hát nem muszáj, hát de az a baj, hogy akkor olyan craving sóvárgást van az emberbe, ugye a szénhidrát után, tudod, amikor ugye este 10 órakor, úgy az ember elindul
5: mondjuk a konyhába. Most egy fontos gondolatot. És találkozunk majd egy gyűlésen éjszaka, azt fogunk külni a piros magyarosokkal.
7: Az anonim csoki függők. Anonim csokoládé függők, és aki ott ül, mondja, Gábor vagyok, 66 éves, csokoládé függő.
5: És akkor nem tapsolni fognak, hanem csak zörgetik a papírokat, az üreseket. Igen. Szia, Gábor!
4: Gábor, köszönjük szépen neked, hogy segítettél ebben. Szigeten vagy? Kint vagy? Ott dolgozol?
7: Nem, éppen nem. Én azon a bizonyos ominózus napon kint voltam, és láttam is a történetet, és a valóságot, azt pontosan tudom, hogy mi zajlott le. Nem az, ami lelep csúnya Magyarországon.
5: Nem mondd el, hát most itt a lehetőség, hát most itt beszélünk, mi úgy. De ez nincs itt Balázs, hogy nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk.
7: Ja, nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk. Figyelj, 20 ember került be a Sziget ambulanciára azért, mert valamilyen módosult tudatállapotban volt. Én ezeknek a 3/4-ét láttam ezeknek az embereknek. És azért elég régóta üzöm már ezt a sportot, hogy azért azt tudjam mondani, hogy ez most csak a piától van, vagy van esetleg valami egyéb más ravasság is a szervezetükbe. Mi úgy ítéltük meg ott a kollégákkal együtt, hogy ezek be voltak rúgva, és én magam is vittem be emberkét, aki fél liter vodkát megivott, és azért mondjuk fél liter vodkát meginni, és most nem egy RMA-ról van szó, ugye egy ilyen rendes magyar alkoholistáról, hanem egy, hát ha nem is pályakezdő, de szociális ivóról, azért fél liter vodkától, mondjuk egy 60 kilós ember, az fölborul, mint a kandis.
4: És hogyha nem ettél egész nap, és a 36 fok, igen.
7: És a 36 fok, és az izzadás, és a nátriumhiány, és a por, és így tovább. Szóval nagyon jók ezek az anekdotal riportoknak, amikor valaki ex-katedra kijelent valamit, anélkül, hogy erre lenne bizonyíték.
5: Hát meg volt a kijedve, és akkor gondolom, ez könnyebb volt elhinniük, tudod, hogy ezt történt, hogy szembenézem magával.
7: Tudod, hányszor találkozunk, ez a, hogy beletettek valamit az italomba. És akkor megrázuk előtte a 2,5 ezredékes béralkohol szintjét, és akkor persze, mert ő csak a második, harmadik pohárra emlékszik.
4: Igen, utána már nem érdekli.
5: Jó, de Ágám, én is kín voltam, és én nem ittam még nagyon sokat akkor, de már én is éreztem, hogy így olyan furán vagyok, és néztem, 140-es volt a púlzusom a melegtől, mert akkor nem ittam eleget, és nem is izzadtam egyáltalán, de hogy annyira az a sok ember, meg az a tömeg, meg a meleg, meg a szárazság, vagy nem tudom, hogy az így leterhelt az ember testét. Tehát én ezt
7: Abszolút igen. Mértékig. Szóval ez nem egy ilyen szorványos dolog, mert ha belegondolsz, tehát volt kint 65, majd 70 ezer ember. Ugye hány olyan nagy megyeszékhelyünk van, ahol nem laknak ennyien. És ebből összességében mindenféle bajokkal a szálka ment a talpamba, viszójagomban, belement a por a szemembe, 100-an kerültek be az ambulanciára, abból 20-an voltak olyanok, akik mondjuk hát, valljuk őszintén, ittasak voltak. De ez nem egy olyan szenzáció, és akkor megjelennek a hírek.
4: Hát csak ezen most jól lovagolni, te is tudod. Igen. Lezárjuk ki azt, hogy volt egy ilyen, vagy kettő.
7: Akkor vegyük meg a gyors tesztet, és akkor mártsuk bele az ujjunkat, meg csöppentsünk rá, és akkor kiderül, hogy ezek a gyors tesztek mondjuk ezek olyan 70%-os biztonsággal lehetnek pozitívak, és ha nem, érted? Szóval meg hogy miért nincs a mintavétel, meg és így tovább. Szóval ezt is lehetne még tovább boncolgatni.
4: Így van, csak tudod, a tovább boncolgatás az mindig nagyon erős szellemi igénybevételt követel, a bulvárnak a labdázása meg mindig egyszerűbb.
7: Hát persze, és azt elolvassak, és ezzel befolyásolják a közhangulatot, és ez nem jó.
4: Nem, ez egyáltalán nem jó.
7: Mert a Sziget, én úgy gondolom, biztonságos, és igen, van, aki berugik, mint a disznaj, van olyan, aki esetleg spanglizik, van olyan, aki visz be magával ekit, vagy bármi egyebet, mert ilyen mindig van, ez tuti, De én azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a fesztiválok biztonságosabbak, mint a budapesti éjszaka.
8: Nagyon fontos üzenet.
4: Köszönjük szépen neked, köszönjük jó munkát.
3: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Családi rendezvénnyel zárult a bajnokok tábora Kecskeméten. A természetvédelemre ösztönzi a fiatalokat egy új pályázat. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagyszabású családi rendezvénnyel zárták az idei bajnokok tábora programsorozatát a Kecskeméti Neumann János Egyetemen. A gyerekeket többek között légvár, lézerharc, airsoft, óriás buborékok és tűzoltóautós programok várták, a záró eseményhez pedig idén először bárki ingyenesen csatlakozhatott, írja a hírös.hu. A sportközpontú tábort 7. alkalommal szervezték meg, és míg 6 évvel ezelőtt 10 gyermekkel indult a kezdeményezés, idén már 220-an vettek részt a programokon. A nyár során a sport mellett kvadozást, lovaglást, mozizást, önvédelmi oktatást és táncórákat is szerveztek a táborozóknak. Nyaram a környezetemért címmel hirdetett pályázatot a Bács-Kiskun megyei Környezetvédelmi Alapítvány általános és középiskolás diákok számára. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a természetvédelem és a fenntarthatóság fontosságát, olvasható az alapítvány felhívásában. Az általános iskolák felső tagozatos tanulói rajzokkal, festményekkel vagy fotókkal nevezhetnek, míg a középiskolások fotókat és rövid videókat is készíthetnek. A pályázaton egyéni és csapatmunkákkal egyaránt lehet indulni. A pályaműveket szeptember 10-éig várják a szervezők. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak, a csontokat nagyon sok impulzus éri, hirtelen mozdulatok plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: Ma még marad a zavartalanul napos, csapadékmentes idő, a délies szél napközben megélénkül, néhol rövid ideig meg is erősödhet. A hőmérséklet napközben 34-36 fok körül alakul a térségben. Holnap már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen lehet majd számítani esőre. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, míg napközben 27 és 36 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
5: De most olvasom, hogy ez a Ronaldo, ez összeházasodott.
6: Ez össze, hát de Georgina történet a Georgina története.
5: Mi már régóta együtt vannak, igen. Hát mi történik itt?
6: Mi volt, ő szobalány volt?
5: Nem, ő volt. Egy eladó volt.
6: Eladó.
5: Tényleg. Egy Gucciba.
6: Gucciba is bement egy Gucci-t venni magának ez a fiú, és azt mondta, hogy...
5: Jó, hát ez a duma, hogy Gucciba nyilván valószínűleg egy CBA-ba volt, és akkor bement a Ronaldókért.
6: Két kiflit, meg egy kefir.
5: Két vajas zsömlét, 30-ek a parizsert, meg egy kocka sajtot, és...
6: És azt mondta, hogy teány!
5: Húzdek a csibefalatot Mirelitbe, és akkor mondta, teány, gyere már ki az üveg, visszavártam mögül, aztán eljegyeztek ezt a Georginát, hát csak 10 éve együtt vannak, vagy 15 éve. Mire váratott ennyit magára ez a Ronaldo? Miért nem vette ezt a Georginát?
6: De most várjál, eljegyzés volt, vagy lakodalom?
5: Esküvő, lagzi. Nagy esküvő volt.
7: Lagzi.
5: Hogy nézhet ki Cristiano Ronaldo esküvőjén a tessék? Mi folyik? Aranyszökőkút folyik? Hol csinálod? Tehát te vagy Cristiano Ronaldo, hol csinálod az esküvő? Tessék, mondjatok egy-egy helyszínt.
6: Na, hát várjál, ugye a
7: Margit-sziget.
5: Margit-sziget, jó, igen. Te Makót.
6: Nagy embereknél ugye az van, hogy kibérelünk városokat. Hát ki volt a múltkor, aki Velencét meg is akarták ölni a csávót?
5: Igen, tudom. Tudom, a Jeff Bezos,
6: ugye ott a teljes tiltakozás volt, mondjuk a mi Velencénket, én nagyon szívesen odaadom Ronaldónak.
5: Én látom, hogy ott Agárt környékén, ott egy dinnyárosnál Ronaldo alkudozik nagyon ott az iszabba, belába, félig a sárba, hogy mi legyen. Na tessék, nem tudunk semmit, csak hogy megnősült. Hol volt az esküvő? Én direkt nem olvastam el a cikket, csak kérdezem. Mi volt? Na, szolid, kedves, nagyszabású, rongyrázás, mi történt Krisztián?
7: Szerintem hátsó kert.
5: Hátsó kert.
7: otthon, és úgy csinálták meg, hogy ne legyenek sok ismeretlen emberek, hanem ez egy kis diszkrét kis...
5: Tehát egy pici nem felhajtás nem hátsó fel. Kertben, egy ilyen kis félszuterén, 40 négyzetméteres kis panel hátsó kertjében valahol,
7: nem,
5: arra
7: nem,
5: gondolsz?
7: Az a saját házuknak a hátsó kertjében volt, szerintem felépítettek, ott nagy biztonságos kerítések mögött, és akkor...
5: Sajtó kizárva, jöttek. Barátok jöttek, ismerősök
7: abban
5: jöttek.
7: Nincs ugye sok nekik,
5: igen, sok
7: elfértek.
5: Én nem tudom. Te hol csinálnád? Tessék, te vagy Cristiano Ronaldo. Hova viszed az esküvődet? Le kell nyugöznöd Georginát, a sajtót, mindenki erről beszél, majd kell csinálni. Ugye Jeff Bezos kivette Velencét, ugye?
6: Igen. Akkor igen. Kiveszem Párizst.
5: Egyébként az nem rossz.
7: Párizs?
5: Párizs nem rossz ötlet.
6: Párizs az olyan szer, tudod, egy csomóan tudjuk, hogy uncsi, de Eiffel-toronynál kérik meg. Megveszem az Eiffel-toronyot, nem kiveszem. Megveszem az Eiffel-tornyot.
5: Lezáratod?
6: Lezáratom a francba, az összes turiszt.
7: Bekened májkrimmel?
6: Májkrimmel, föl van állványozva körbe, valami óriás plakátot magamról kiteszek, érted? Vagy a hoteljeimről is belül van az első emeleten az eskü.
5: Nem rossz.
6: Na?
5: Nem rossz.
7: Szerintem béna.
6: De csak azért, mert Feri mondta. Akkor mondj egy jó.
7: Szerintem az van, hogy víz alatti eskü volt.
5: Levettek, elmentek a víz alá.
7: Lementek,
6: egy ilyen
7: buborékot képeztek a vizet, és speciális eszközökkel Jeff Bezosnak a segítségével, és akkor ott lett egy ilyen dohányzó és egy nem dohányzó buborék,
5: aha.
7: És ott volt a blogs és az egész dolog, és utána pedig felhozták őket.
5: Én, ha én vagyok Cristiano Ronaldo, én elviszem valamilyen magánszigetre. Nem olvastam még, hogy hol, nem tudom, mit csináltak.
7: Csepe?
5: Például. Magánsziget, Barbados, egy saját sziget, helikopter leszálló, tiéd az egész sziget, és ott meg vagy. Nem, hova? Te elolvastad a cikket, tudod, hogy hol vagy?
6: Várjál még.
5: Jó, na tessék. Oké. Okay. Tehát a komoly helyszíget villantanod kell, tehát várjál, te vagy Cristiano Ronaldo, te villantanod kell. Én azt mondom, hogy Bahamák, magánsziget, oda szólok, mint a Bill Gatesnek, adod a sziget, és elrepülök valahova, és mondjuk egy szigettel lebonyolítom. Nagy buli, mindenki ott alszik, szálloda van, helikopter van,
7: jó.
5: De nem jöhet senki, légtérzár van, és

0: partjára, meg vesznek francia villákat, tehát szeretik az európai helyszíneket.
1: De biztos nem otthon voltam úgy.
0: Én direkt nem olvasom el, most kíváncsi vagyok, hogy ki mit mond. Ki mit mond. Egy ilyen zalakaros két csillag, az nyilván nem. Ugye?
2: Tehát ez... Mondjuk azt megemlegetné a nász nép.
0: 60 puszta? Az már lebonyolítható. Ott már lebonyolítható. Na mit tud Zsül? Mondd a részleteket. Hol volt Cristiano Ronaldo esküvője?
3: Lisszabontól fél órára nyugatra az óceánparton. Cascais, azt hiszem jól mondom.
0: Ez a Cristiano se a régi. Elzötyögtek valami kis barkasszal az óceánhoz Lisszabonból.
3: Így van.
0: Fölállította a két fehér sátrat, oda hívtak egy násznépet, és ott volt az esküvő.
2: És aztán ment mindenki haza a végén.
0: Hát ez nem Ronaldóra val.
1: Mini... Hát figyelj, amúgy az van, hogy egy ponton túl, hogy nem tudsz újat csinálni, ha esküvőről van szó, mert végülis még két ember kimondja a fogad. Most így érted? Nem?
0: Igen, csak azt gondolod, hogy a brand miatt mindenképpen valami nagyon nagyot kell. De akkor ez szimpatikus, hogy ezt ilyen menjünk le az Atlanti óceánhoz, és akkor Portugáliától, Lisszabontól autózzunk le valameddig, és nézzük meg.
1: De Babót azt kizártak akkor?
0: Tessék?
1: Babót?
2: Baboti fesztiválon.
0: Igen. Az Instagram oldalán tudta, hogy feleségül vette Georginát, és az első 30 percben több mint 3 millióan lájkolták a bejegyzést a BBC cikke szerint, tehát 3 millió lájkot kapott az első fél órában.
2: Na és ott nincsenek képek? Nem látunk semmit a buliból?
0: Nem látunk semmit, de az van, hogy az augusztus 11-e nem volt véletlen, mert hogy ezen a napon kérte meg Ronaldo egyébként a kedvesének a kezét. 10 éve vannak együtt, és egy madridi üzletben találkoztak. Hát mondtam, hogy a Gucciba volt, ott beugrott a Ronaldo. Jó, kit hívsz meg? Mi a kaja? Mi a... Írdatlan villantások, pincérek, fehér abrosz, nagy vetítés, nem?
2: Hát, figyelj,
0: nem csinálhatod máshogy.
2: Kaviáron sétálsz be, itt nem vörös szőnyeg van, kaviár szőnyeg, érted? Azért a pincérek, hogy hívják, homár farokkal csapkodják a vendégeket.
0: Igen, azzal üldözik őket, és hozzájuk csapják.
2: A párakapuból értett pezsgő jön, nem víz.
1: Nem, aztán alapból úgy kezdődik, ugye, hogy a szertartást kell ugye feldobni. Tehát amikor megérkezik, akkor a delfinek sorfalat álltak ugye, az óceánban, és akkor a kiáltak elénekelték az Ave Mariát.
0: Azt el tudom képzelni. Próbálom
1: meg egyszer Balázs átadni, hogy milyen delfin hang az Ave Maria?
0: Helikopterrel szállt le? Úgy érkezett meg? Valószínűleg nem, nagy tengeren. Vetítés. Tengeren jöttek.
2: Én tengeren jönnék.
0: Nem csinálhatod kicsibe, ha te vagy Cristiano Ronaldo. Tehát nem bújhatsz el egy kis kápolna.
1: Lóháton jöttek.
0: Hátulján. És
1: óceánparton. Hogy zümmögjön ott egy ilyen csettegű, amivel meghozzák.
0: De lehet, hogy ez a csaj normálisabb, nem? És azt, hogy figyelj kicsim, ne legyen nagy felhajtás. Te vagy Ronaldo, de vegyük az egészet tök szerényre, emberségesre. Igen. És ne csináljunk semmi nagyot. Mert már 10 éve a feleséged vagyok, már hajóztam, már repültem, már magánhelikopterünk van, gépünk van, már minden megéltünk.
1: Minden, csak azt nem, hogy azt mondod, hogy igen.
0: Igen, csak azt nem, hogy végre elvegyél feleségül, igen.
2: Van töltött káposzta, meg éjféli húsostál, egy ilyen.
0: Megy a szokás, váljuk a pénzrakás, biztos van egyébként. Valahol hátul a rakonca jött, zongorázik.
2: Zongorázik, megy a tárgy, vonatozás.
0: Iszonyatosan vonatoznak, aztán elrabolják a mennyasszony. Nincsenek képek, ugye? Tehát, hogy teljes sajtó elzárás. Éjjájós képek nyilván megjelentek, meg nagyon sok mindenki, de nem szivárgott ki az esküvőről semmilyen fotó.
2: Az, hogy sikerült elérni. Mert azért ilyen helyekről mindig kijön egy-két kép.
0: Szerintem itt még az is lehet, hogy az a protokoll, hogy telefon letesz.
2: Elvesz mi?
0: Hogy biztos, hogy elveszik a telefonodat. Tehát belépsz, és abban a pillanatban le kell adnod a telefont.
1: Hiába, hogy elég barát... csak ugye a wifi-t így kikapcsolni. Kihúzták a rutert?
0: Hát attól a telefon, te megtudod a fotót, meg tudod csinálni, és később aztán elküldöd. Ez horror pénzeket fizetnének. Gondolod, de Cristiano Ronaldo esküvőjét, ezt el tud adni a Sunnak, vagy a BBC-nek, vagy valakinek. Biztos, hogy horror pénz. Iszonyat pénz. Egyébként cukik így együtt, szóval, hogy valahogy ők így jól néznek. Én nem tudom, mekkora a láv, meg mennyi szól ennek a külvilágnak, meg hogy vannak ők valójában, ezt nem tudom soha megítélni, de ilyen kedves csajnak tűnik, nem?
2: És fontos információ, hogy 14-e azért volt, mert 10-én jött meg a fizúja Ronaldónak, és akkor valamiből ki kellett fizetni.
0: Igen. Meg kellett várni az utalást, hogy megérkezzem. Hát azért
2: ki lehetett a fellépő? Minden ilyen nagy esküvőn van valami nagy sztár.
1: Hát itt ő volt az. dekázgatott.
2: De nem egy, hát éjfélkor. Egy énekes,
1: tudod. Dekázgatott egy kicsit.
2: Nem, hát elhívják itt, amit a Rihannát.
0: Valószínűleg egy Ross Stewart méretű, Brian Adams, Ross Stewart, Rihanna. Tehát valaki azért...
1: Ez ilyen Dündi duó szituáció.
0: Igen, azt gondolom.
1: Nem tudom, hogy a helyi megfelelője.
0: Hátul a dupla kávé hangolta nagyon a kis gitárszintetizátorát.
1: Hát valami helyi. Double espresso ott nyomta. Szóval biztos, hogy van egy ilyen Dandy Duo, biztos vagyok benne.
0: Nekem egyébként tetszik, hogy ezt valahogy olyan zártan csinálták. Ha ez tényleg ennyire zárt volt, én ezt bírom. Hogy Cristiano Ronaldo, aki a nyilván

0: kívánosság előtt éli az életét, és mindent tudunk róla. Nem, ő valahogy azt mondta, hogy oké, akkor a sajtó kizárásával. Ez a miénk ez a nap. Ez nem.
1: Csendes esküvő, hangos válás. Szerintem ez így, ez a megfelelő kombináció. Nem fordítva.
0: Csocsesz volt a fellépő, ezt most már mindenki tudja. És a Pócs János ben volt szemüvegben. És nem Emilio volt, hanem Emiliád.
2: Nagy pénz lehetett volna kérni.
0: Ha Cristiano Ronaldo esküvőjét elviszi oda, ingyen mész.
2: Szerintem igen.
0: A fővi a rossz jár, és azt mondja, gyere, énekelj nekünk két dalt, vagy Tom Jones-t. Mert a feleségem nagyon szeret, akkor Tom Jones azt mondja, hogy persze, Cristiano, megyek, $2 millió.
1: Mennyi a mennyasszony táncba beugró?
0: Jó kérdés. Hogy ismerik ezt az intézményt, egyáltalán. Hogy mennyasszony tánc?
2: Igen, bár egy hallgató írt, hogy nem mennyasszony tánc volt, hanem dekázó verseny.
0: Igen, és ez Szotyi pucolás szájban.
2: Nem kérsz, hát hogy nem kérsz már ilyenkor? Ki kell fizetni a technikát, vagy a zenészeket, az tök oké, de egyébként még egy Tom Jones azt is megtenné, szerintem, hogy ő kifizeti a zenészeit.
0: Hogy odaugrom, és énekelek neked kettőt, mi?
2: Egy. Aha. Hát az mennyire sutyerák egy Cristiano Ronaldo-ról toll pénzt kérni? A fellépésen.
0: De amikor te vagy Tom Jones, azt mondja, hogy gyere, figyelj, hát idődet rászánod, magángéppel mész, bevisznek, kaját adnak, ott alszol, de hogy ennek azért ára van, nem? Elérekelnéd ingyen? Azt mondta, hogy figyelj, Ronaldo, jövök, de énekelek neked két dal.
1: Szerintem itt amúgy nem a Ronaldo választott a zenét, hanem a csaj. Szerintem ilyen műrejekeriszerű lehetett, vagy valami ilyesmi.
0: Tehát az volt, hogy háttérben a csaj irányítja itt a szálakat erősen?
1: Szerintem az esküvővel kapcsolatban, tehát szerintem az volt, hogy jó, te egy rukatod a bőrt, és ott fog külön a lelátón hosszú-hosszú éveken keresztül, de amikor jön a lagzi, akkor kussasz!
0: Akkor ön, igen. Hát mégis azért az esküvő a sok szempontból a nőről szól, az az ő napja, igen, kell, hogy legyen, nem? Igen,
2: a férfiak akarják.
0: Meg az úgy róla szól, meg az ő ruhája, meg az ő sminkje, meg nekünk férfiként azért ez egyszerű. Fölkapsz valamit, oké, de hogy az egész nap, amit ő ott eltervez, azért az leginkább a nőről szól.
1: Egy kis dezodorosz mehetsz is. Fölkapsz valamit, egy kis dezodorosz kész is.
0: Pestiközöd a hónod alját, fölveszem valamit is.
2: Érettségi öltön, jó, még mehetünk. Érettségi
0: zakodat fölveszed, és aztán igen. Nyitó tánc Victoria Beckham-el.
2: Az legendás volt. Mit viszel ajándékba Cristiano Ronaldónak?
0: Ez egy jó kérdés.
2: Meghívnak téged, egyszer csak megérkezik a postás egy gyönyörű esküvői meghívóval. Hát biztos, hogy oda van, hogy nem kérünk semmi. Na de valamit csak viszel.
1: Feri, én ezt nem hiszem. Feri, gyere! Nézd már, ezt nem hiszem. De mit vesz? Ezeknek mit veszünk? Mit veszünk?
2: De mit veszel?
0: Ott vagy, Krisz, a világ leggazdagabb focistája, az egyik leggazdagabb ember. Tudod, hogy az egész eskő az nagyjából nem tudom hány milliárd forintból jön, és ajándékot kell vinned Cristiano Ronaldónak. Tessék.
2: Na?
0: Mit viszel? Hát, mi az ajándék? Minek örül?
2: Én egy labdát vinnék egy Messi aláírással.
0: Egy labda, egy Messi aláírás, az egyébként a szemtelen. Ez jó.
2: Biztos örül.
0: Én nagyon nagy bajba lennék. Nagyon. Kocsia van 100, magángépe van, helikoptere van. Olyan személyes, intimmel kapcsolatban nem vagytok, tehát annyira nem ismered, de mégis vinned kell neki valamit, tessék.
2: Vagy csak egy ilyen foci relikvia.
0: De foci relikviát, de nem mindenki nem azt visz. Tehát nem mindenki azt valamilyen focisat vinne.
2: Nem tudom, és egy Pelém ezt kap, annak csak örül.
0: Igen, azt mondják, hogy ajándék világbajnoki trófea másolat. Jó, az egyébként jó. Ami soha nem lesz meg
2: sikerült,
0: neked.
2: Tessék.
0: Ez már nem is lesz látva, hogy mennyit futottál az előzőn, de akkor ezt tedd fel, igen. Egy replika VB trófea. Az egyébként egy jó gag szerintem. Ha azt valaki megcsinálja. És látva az ő egóját, meg hiúságát, nem gondolnám, hogy felhőtlenül röhög rajta. De az, ha azt megcsinálod, akkor az egy jó gag, hogy viszel neki egy ilyen VB trófea relikviát. Vagy egy ilyen replikát. Az jó. Egy sportszárat. Biztos nagy vakítás volt azért.
1: Hát nem tudom, itt írek többen, hogyha én mennék, biztos egy robogót vennék neki, ugye egy ilyen babetát.
2: Igen, most már állat, mindig bevált. Köszönöm.
1: Igen, és amúgy tudjátok, mi nincs még? Herendi robogó, Herendi babetta.
0: Érted? De ez a Herendi, ez nem csak nekünk egy ilyen nagy dolog, hogy látod ott a formát.
1: Az mindegy, de mi magyarok vagyunk és beképzeltek, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nekünk nagy dolog, mindenkinek nagy dolog.
2: Kell lennie.
1: Ez így van. Tehát ne add már lejjebb, Balázs. Legyen már valami nemzeti öntudatod.
0: Hogy egy ilyen Herendi dolog. Aha.
1: Aha, nem, de egy Herendi robogó, de úgyhogy rendesen egy tank, mert minden az így.
0: Az jó, az mondjuk az szép. Az jól néz ki.
1: Nem biztos, hogy oda kocsantanád utána a biciklitárolónak, de amúgy igen.
0: Az jól néz ki. Hány gyereknél tartanak ők már? Mi van most a helyzet náluk? Örökbefogadott, Rodrigo is hozott, Ronaldo is hozott. Tudod, valami nagyon ilyen mozaik családban vannak, ők sokan
1: Rodrigo?
0: Vannak.
1: Rodrigo?
0: Vagy Rodriguez, vagy ki a csaj?
1: Rodrigo mit hozott a házasságban?
0: Vagy akkor Ramirez, vagy hogy hívják a csajt, nem tudom. Faliseikóra, az tud illen. Egyébként az nem rossz gag, egy ilyen aranyozott, vagy egy ilyen műarany faliseikórát vinni, az nem rossz egyébként. Egy üvegkovászos uborka, az se egy rossz megoldás. Bajba vagy azért, nagyon hogy mit vigyél Cristiano Ronaldónak?
1: Hát valami ego csiszolást vinnék neki szerintem.
0: Tehát pont arra, hogy amitől kicsit visszavesz?
1: Nem. Hát valami, amit tud így...
0: Ja, ami fényezi még magát egy kicsit. Aha.
1: Én lefestetném őt az abban az állapotában, akkor még nem volt kész az új fogsora. Emlékeztek rá?
0: Igen, milyen fogai voltak.
2: Van már egy szobor róla.
1: Igen, azt a szobrot azt megönteni aranyból, és megkapni, odaadni neki.
0: Az aláírt Illés Béla kitérdelt mackó, az jó. Azért trollfoci tagsági kártya, tehát azért vannak jó tippek egyébként. Kovászos uborka az most nagyon megy, egy hatos tányérkészlettel nem nyúlsz mellé. Egy jó mosogatógép, vagy egy mosogép, azzal nem mész mellé, illetve most nagyon divat, ugye a magyar esküvőn egy kaparósors, és szintén nem mész mellé, igen. Mi van, azt mondod, hogy figyelj, Ronaldo, tök gazdag vagy, megvan mindened, köszönöm a meghívást, én nagyon szeretnék nektek sok boldogságot kívánni. Semmit nem hoztam. Paraszt vagy?
2: Sem, nem.
0: Sutyó vagy?
1: Nem, nagy ölelés.
0: Ide, kibújjunk ide. Na, ki jön ide? Egy óriási ölelés.
1: Vagy ami a legjobb, szerintem egy vers. De egy olyan vers, hogy...
0: Amit tudod, te szavalsz
1: el. Igen, tehát rendesen tudod az, hogy már mindenki megnyugodott, hogy túl vagytok az első fogáson, te meg...
0: Na most az én ajándékom jön.
1: Csókot! Igen, na. És akkor ott van ez a rímek beszedet, amikor olyan a vége a versenek, mintha valami pervers dolgot mondanál, de aztán elharapod, és jön a következő. Figyelj, én attól hányit tudnék. Tehát az annyira kellemetlen, de megvan ez.
0: Igen,
1: az
0: jaj,
1: megmutatja
0: nagyon rossz.
1: Az arankának a pitában voltak. Tudod, ez, megvannak
0: a ezek. A rím kellemetlen.
1: Figyelj, ez a legalja. Tehát ezt meg, hivatalosan meghúzom vonat, ez a legalja.
0: Igen, na egy ilyet, felállsz egy ilyet álmodat. Igen, és akkor igen. Gyűlná, Ronaldo, vigyétek ki, igen. Házassági szerződés olyan, hogy kötnek?
2: Biztos.
0: Biztos van, nem?
1: Azt hiszem, a leghosszabb házassági szerződés, ami a történelem folyamán kötetett.
0: Le van ott minden.
2: Irgalmatlan vagyunk van.
0: Már valószínűleg megkötik, igen. Mök kislányka nem jár rosszul, gondolom, de hogy azért biztos, hogy megkötötték a dolgot.
1: De vannak olyan házassági szerződések, az nagyon tetszik, hogy megvan szabva, hogy mit kell elérni. Tehát ilyen rendes ilyen jutalmazási rendszer van, ilyen motivációs.
0: Hogy?
1: Tehát például, hogyha szűz neki egy fiút, akkor erre és erre vagy jogosult. Ha szűz egy fiút és egy lent, akkor erre
0: ne
1: és erre.
0: Csinál.
1: Ha 10 évig kibírod, akkor erre és erre. Hát azt mondja, hogy a Mariah Carey volt pont, aki így házasodott, nem? De. És akkor azt mondja, hogy 10 évig
0: benne voltak a pontok.
1: És kellett szülnie két gyereket, vagy valami ilyesmi volt. És akkor kapott 10-ét, és akkor kapott egy nagy lóvét a végén.
2: Mert elkerít tele van lóvéval.
1: Hát jó, de nem.
2: Ja, jó, de annyira hát... nincs tele. Aha, hogy mindig lehet rápakolni.
0: És akkor megvolt, hogy 3 évente egy gyerek, ha azt megcsinod, akkor még plusz 15.
1: De ugye nem
2: egy kisebb bizonyos tervek nincsenek benne, hogy esti elmosogatás.
0: Igen, $5,000, igen. A blokk tisztítás $3,000.
1: Péternek úgy van, hogy lefesti a sufnit.
0: Megfotozza az oknit, ha kicseréli a WC-deszkát, kicsavarja az égőt.
1: A gurtnikat visszarakja helyére.
0: Kicsit más, mint a Ronaldo szerződése, de az igen, de...
1: Így van, hát racionálisnak kell maradni.
2: Amikor a takaród, ugye, az így hújtózkodj.
1: Hát így van.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trumpet.

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
3: Világmárkák, világra szóló áron.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
9: Kecskemét, Napsugár utca 2.
8: Beszélsz ki autóbontó.
10: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
11: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogassal hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió egy hallgatói.
12: Alfa Echo Bravo! Landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: egy top 5-ben. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió 1! Rádió 1!
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Több mint háromszorosára nőtt a külföldi hallgatók száma a Neumann János Egyetemen. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Rekordszámú 556 külföldi hallgató nyert felvételt idén a Kecskeméti Neumann János Egyetemre. Ez több mint háromszorosa a tavalyi adatnak. 2025-ben ugyanis 163 nemzetközi hallgató kezdte meg tanulmányait az intézményben. Az új hallgatók 65 országból érkeznek Kecskemétre, és 12 alap, mester és doktori képzés közül választhattak. Az egyetem tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek a nemzetközi kapcsolataiknak és képzési kínálatuknak bővítésére. Az idei általános felvételi eljárás összességében is erős eredményt hozott, több mint 1500 új hallgatót vettek fel az intézménybe. Egyre súlyosabban érinti a gemenc élővilágát a tartós hőség és a csapadékhiány, a szárazság miatt ugyanis csökken a holtágak vízszintje, és egyre kevesebb táplálékhoz jutnak az állatok. A Gemenc ZRT szerint a problémát az is fokozza, hogy az elmúlt másfél évtizedben megritkultak azok a dunai áradások, amelyek korábban rendszeresen vízzel látták el az ártéri területeket. A holtágak és mellékágak kiszáradása különösen a halakat és kétéltőeket, valamint a velük táplálkozó fajokat, például a fekete gólyát veszélyezteti. A gímszarvasok és a vaddisznók egyelőre el tudnak jutni a Dunához vagy a nagyobb mellékágakhoz, egyes helyeken azonban már mesterségesen lajtos kocsival töltik fel számukra az itatókat. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
3: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölött hőmérsékleteket jeleznek, rekord vendége számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki, utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
2: Többnyire derült napos idő várható ma, aztán késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, a hőmérséklet 32 és 37 fok közé melegszik. Holnap északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, előfordulhat majd zápor, zivatar, a déli szél néhol megélénkül, a hőmérséklet pedig éjszaka 12 és 22, míg napközben 27 és 36 fok között valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
5: Mi van ezzel a Trumppal? Hallottátok, hogy mi történt?
6: Óriási
5: a sztori. Óriási a történet, hogy itt mire képes az amerikai titkosszolgálat. Trump úgy elment Törökországba. Ugye ott volt egy... Hát mi volt ott? NATO csúcs?
6: Baráti megbeszélés.
5: Baráti megbeszélés volt, aztán ott a Trumposkodott egy kicsit. És amikor jött volna el, hát ugye Törökországból, akkor elvileg és állítólag az irániak őt megfenyegették. Most ez a fenyegetés, tudom, hogy hogy zajlik. Milyen vonak alakon zajlik ez a fenyegetés?
6: Igen, kit hívsz föl, ha meg akarod fenyegetni Donald Trumpot?
5: Igen. Mit tud az amerikai titkosszolgálat? Hova érkezik Donald Trumpnak Törökországban egy iráni fenyegetés? A mailboxára? A telefonjára? Az amerikai titkosszolgálat elkap egy e-mailt valahol? Hova érkezik fenyegetés vajon? Nem tudjuk.
7: Ez infokukac,
6: fenyegetéskukac.
5: Citrommail.com.
7: Igen, igen.
5: Igen. Na de várjál, nem is ez a lényeg. És ezért úgy döntött a titkos szolgálat, hogy hát ők azt szeretnék, hogy ne ültessék föl az elnököt az Air Force One-ra. Ugye ez az Air Force One, ez a nagy amerikai jumbo jet, ez a négy hajtóműves.
7: Ez hagyta ott ugye a petéket Bariban.
5: Így, ez igen, ezzel hozzák most Bariból őket, igen. És oké, mondták, az amerikai titkosszolgálat azt mondta, hogy akkor mi fölültetjük az Air Force One-ra, de amikor nem figyelnek az újságírók, se a család, se a személyzet, akkor gépet cserélünk.
6: Tehát a család se tudta?
5: Senki nem tudta állítólag.
7: Ez milyen fenyegetés akkor?
5: De nem a fenyegetésről tudtak, hanem lehoznak.
6: Most sem merték elmondani senkinek.
5: Úgy vagy ott, ahogy én az előbb a napfogyatkozásban. Belekérdezze valamit a Libiből, de annyira nem vagy benne, hogy semennyire.
7: Megérdemelted. Igen. Annyira megérdemelted.
5: Csizmával rúgtad szét a felvezetésemet, ahogy én a napfogyatkozásodat. Na de várjál, Washington Post kinyomozta, és ilyen, most milyen afkósak ezek? Azt mondták, hogy le kell hozni a Trumpot a gépről. De nem tudsz kisétálni, mert azt mindenki látja, hogy te lesétálsz a gépről. Hova teszed?
7: Kiszivattyúzták.
5: Nem rossz szedet.
6: Csőposta.
5: Hova teszed Trumpot?
6: Hát a izén, a bőrön leeresztőn.
5: Nem rossz ötlet a bőrön leeresztőn, de ennél ők egy kicsit fifikásabbak voltak, és azt mondták, hogy nem fér bele Trump egy bőrönbe. Hogy tudsz még valakit lecsempészni
7: a gépről? A szivattyúskocs, ami kiszívja, csártamlát a kocsinak az aján.
5: Igen, és középen ilyen Trump alakja lett a csőnök. Igen. Na?
7: Büfékocsi?
5: Jó nyomon vagy.
7: Öcsém. A büfékocsi hozták, abban műben vannak.
5: Büfékocsi, hát nem tessék hívják. Büfékocsi, Nógrádi Ropival, meg ilyen Balaton szelettel. Ja. Büfékocsi, mi az a büfékocsi?
6: Borsoli sör, meg ilyenek, mi?
7: Igen. Abban voltak mézes puszedlik, oda berakták harmadik.
6: Ételszállító kocsiba.
5: Belegyömöszölték Trumpot egy ilyen ételszállító kocsiba. Uh-huh. Ez megvan, de ez hogy, a jelenet.
7: De úgy, mint a régi kémfilmekben, amikor tolták, amikor tudod, jön a stewardess, és tolja végig azt a szekeret, azt a fém szekeret, abba be kellett alá guggolnia, abba begugol, és letolták a izéről.
5: Igen, hát berakták abba, és ugye ott van, mindjárt meglátod a fotót.
7: Ezért lezni ezen filmekben?
5: Ez egyértelműen nagy durranás. Itt vannak ők még a NATO csúcson Törökországban. Na
7: ki ez a fehér cipőbe ment a NATO csúcsa?
5: Ő Trump. Már nincs annyira jól. Nézd meg a szemét, meg úgy az egészet. Felszáll a gépre.
6: Integet.
5: Száll föl a delegáció, szállnak fel az újságírók, megy mindenki fölfelé, lépcsőznek, hogy azért nagy felhajtás, nagy limuzinok, mindenki ott van. Hopp!
6: És ott az ellátmányos cucc, amit fölemelnek.
5: És ott az ellátmányos cucc, csak hogy ezt a nagy bódét, ezt nem tudod fölemelni teljesen, vagy odarakni a lépcsőhöz, ezért berakták egy kisebb kocsiba, és a kisebb kocsiból egy pallón keresztül áttolták ebbe a nagy fém tartályba. És leengedték a tartályt, és kiszedték a gépből. Az megvan, hogy egy ilyen kis folyosós kocsiba ott
6: fekszik a bebújni?
5: Komoly fenyegetésünk van, bújjon be. És ugye a személyzet se tudta, hogy nincs Trump a repülőn, az újságírók se tudták, a család se tudta, senki nem tudta, hogy Trump nem velük utazik.
6: De a családnak család... például mit mondasz, hogy az elnök úr kakillén van felszállás közben?
5: De nem is az a család... Több rosszasat elnök úr, több rosszasat.
7: Valószínűleg le fogják lőni a gépet, úgyhogy a család maradjon nyugodtan, és akkor az elnök úrat meg elviszik, vagy ez mi volt? Ez?
6: És ott megy el a gép, és simán átmegy egy másik izére, reptérre, és ott felszáll.
5: Ott van, ugye bekeretezték itt a kimerevített képet, tehát egy ilyen rendes kis autóval őt leszették, berakták egy autóba, és átvitték egy másik gépbe. Az Air Force One fedélzetén maradt egyébként a Fehérház munkatársai, ott maradt a sajtó, ott maradtak néhányan a biztonsági művelet vezetői, de Trumpot pedig átcsempészték. Mert hogy egyébként, ha iráni fenyegetés van, akkor Törökországban lelőheti az Air Force One-t az iráni hadsereg.
6: Igen, hát van esély. Igen, a török légtérből vagy a Iránból elérhető a török légtér.
7: Aha. Szerintetek nem para, hogy a családját ott hagyták rajta?
5: Ez egész nagyon fura.
7: Nagyon veszélyes ez az út, úgyhogy mindenki mehet, csak akkor Trump nem menjen. Nem.
5: És aztán igen. Ezt miért mondod el? Ez hát miért derül ki?
7: Az irániak hát tudják, hogy milyen fifikás az elnök.
6: Nem, hanem hogy az irániak ne lőjék le az elnöki családot. Tehát ahogy az elnököt átvitték a másik reptérre, az a gép fölszállt és elment, ezt előadták ezt a sztorit, hogy ne lőjenek rá az elnöki gépre.
5: Hogy kiszedtük az elnököt.
6: Igen, hogy nincs rajta az
5: elnök. Na jó, csak ez utólag jelent meg.
6: Akkor nem jó.
5: Tehát ez nem jó. Ide valaki ezért így lehetett. Fejed, Donald, vigyázz, csukhatom. Igen, tehát hogy akkor valójában berakták ebbe a kis kocsiba, átvitték egy nagyobba. Érted? Az ilyen sikeres ez a hadművelet, akkor te ezt meg nem mondtad el?
6: Igen, mert
5: az egész sántit.
6: Hát legközelebb az összes ilyen ételszállító kocsit ki fogják lőni.
5: Igen.
6: Ugye, ami jön le.
7: Azzal fogják kezdeni.
5: Kirövök a létet szállítókat, igen.
7: A bagettesekkel végezzünk, aztán jön a többi.
5: Ilyenkor van az elnök, ő beleszólott, hogy könyörgöm hozzák a családomat is, hova veszélyeztetés? Ott nem. Van mégis a feleségem, hozzák már. Vagy csak viszik az elnököt, nincs beleszólása, de a család ott marad. Köszönjük szépen, ő ezzel reszkírozza azt, hogy velük valami történik.
7: Tehát annak az elnöknek, akinek mindenben van beleszólása, aki a foci VB-be beleszólt, az nem mondhatja meg, hogy mentsék meg a családját.
5: Hogy akkor hozzák a családot? Vagy akkor vegyék már ki a gyerekeket, vagy vegyék már ki a feleséget. Azért ez így nagyon fura.
6: Elnök úr, egy büfékocsi van, csak önférel.
7: Őt átvitték egy antáliai ilyen all-inclusive étterembe addig. Tudod,
5: igen. Ott emelik le a kocsival, látod? Ez az a nagy ételszállító ilyen, hát tulajdonképpen konténer, amiben őt átemelték, és amit aztán leengedtek a lépcsőn.
6: És például ez előre meg van szervezve?
5: Ja, ezek a jó kérdések.
6: Amikor már kimentek, tudták, hogyha bármi van, akkor így menekítjük ki, vagy ez ott alakul ki?
5: Szerintem azt nagyon sok minden ott alakul. Szerintem a fenyegetés is bejött, le kell szedni az elnököt a gépről, ne derüljön ki, és összeül egy tím, hogy tudjuk leszedni nagyon gyorsan. Itt elszállítok, kocsi, letakarjuk. Tehát ott szerintem ez egy csomót improvizálhatnak ők is, nem? Komoly a fenyegetés, le kell szedni a gépről. Akkor
7: azt
5: tegyük
7: mondják,
5: át máshova.
7: Majkát is így viszik Erdélybe.
5: Annyi, nagyon furul lesz a kihangosítás, majd egy konténerből énekel.
7: Itt majd ugye a vonathoz fogják majd ilyen büfékocsiból feltolni.
5: Igen, föltolják. Ugye Majka is kapott egy fenyegetés, hogy most ő nem tud elmenni Erdélybe. Simán lehet, hogy csak Trump csak súnyiban Tenerifére akart szokni a gyerekekkel. Trump amúgy is egy gyíkember, egy klón valójában. Azért ott lennék ezeken a megbeszéléseken, amikor ezek így születnek. Milyen izgi lehet, nem? Milyen szintű a fenyegetés? Komolyan kell-e venni? Hát az iráni légierő, ha felszállt Törökországban, le tudja szedni az Air Force-t valószínűleg.
7: Mi van, hogyha nem is volt fenyegetés?
5: Csak a felhajtás kedvéért csinálták?
7: Csak összevesztek az asszonyja.
5: És mondta, hogy inkább ülök egy ételszállítóba.
7: Melania, nekem ebbe ennyi volt! Ebbe ennyi volt!
6: Én nem utazom veled hazáig.
7: Így van.
5: Az jó kérdés. Aki tolja a kocsit? Ő tudja, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke ott gubbaszt a kocsiba.
7: Abdul óvatosan.
5: Ha ezt most elrontod, Abdul, sárogunk, hogy...
7: Mustafa, figyelj ide, Mustafa! Erre gondolsz?
5: És ha finger nincs, hogy benne az elnök, akkor néha belerúg egy kicsit a kocsiba, hogy mennyi állakadt a kerék,
6: vagy
5: érted?
6: Vagy ott hagyja valahol. Tudod, letolja. Jó, van, ez kész.
5: Abdulnak szólnak, hogy nagyon fontos a csomag. Jó lenne normálisan tolná, és néha beveri az elnök a fejét a kocsiba, mert Abdul mindenki tolja.
6: Bocsánat, elnök úr.
5: Elnök úr, az első napom kicsit ideges vagyok.
6: Elnök úr, sose toltam még elnököt.
5: Igen, nehezebb, mint a reggeli.
7: Szóval, hogy... És olyan megbontottabb benne a kajákat?
6: Ja, biztos ez benne, hogy belevesz mindenbe.
5: Tehát arra gondolsz, hogy mire kinyitják, addigra ott van ilyen májkrémes szája, kicsit teszi a bosorral.
6: És alszik.
5: És alszik, és három darab gumicukor még ott van a melkasának.
7: Gesztenye
5: püré.
7: Emlékeztek arra az opposzumra, kezdett betörni cukrászdában. Én így képzelem az egészet, hogy... minden pudigról le van nyalogat, mert teljes iham, tudod?
5: Igen. És ő már nagyon alszik, igen. Ő már nagyon kész van, igen. Fura haja van ennek a rizses húsnak. Sanyi küldte nekünk. Kized utána felszolgálják. Hát jó, nem rossz, kicsit érdekes. Szóval, hogy ez egy jó kérdés, és ilyenkor ő is benne van a gegelésben? Elnök úr, ki kell vinnünk, hogy vigyük? Vagy kész koncepcióval mennek hozzá a titkos szolgálatok, és aztán, hogy elnök úr, megvan a megoldás, visszük kocsiba. Ő valószínűleg nem szól ebbe bele, vagy nincs ott a gegelése.
6: Most neki mire elmagyarázod?
5: Azért tudod, mekkora egy ilyen kocsi?
6: Hát nem az, nagy.
5: Azt a sorok között tolják.
6: Hát de nem abba tették bele.
5: Hát a nagyba tették, de a nagyba valami átvitték a nagyba. Tehát ő ugye nem tudták kivinni a nagyba.
6: De abban nem fér el. Meg azért, a terem nem kicsi.
5: Elnézést, a parfümöt meg a sorsmagyarót vegyek ki, elnök úr, mert kicsit nyomja a lábát.
7: Van egy rendelésünk, akkor ebből az aranyórából egyet adjon már ki.
5: Két parfümöt, meg egy aranyórát, meg egy szivart adjon már ki, elnök úr. Jó, nagyon szeretem ezt a hírt.
7: Abdul, a hagymás hoddogot ne add. A hagyma alatt van Trump. Írt az egyik hallgató. Jaj, Istenem.
5: Igen, szóval az, hogy egyre viccesebb ez az amerikai elnök, mint intézmény. Tehát régen valahogy azért ennek volt egy ilyen respektje, meg úgy nem tudom, valahogy azt gondoltad, hogy megjelenik az Air Force One, és úgy ránéz, és azt mondod, igen, ez menő. Most látom, hogy egy ételszállítót Abdul hatszor nekitolja a Trumpot a izének.
7: A Dutifi kocsival.
5: Dutifi kocsival, a parfümmel együtt, meg a izével, a sorsmagyaróval. Ott azért azt már nem tudod annyira
7: komolyan. Hogy lehet ezt összehozni azzal az emberrel, akit meglőttek, még ott integetett, még meglőtt füllel.
5: Igen.
7: És akkor utána meg...
5: Ül egy kocsiban gyáván.
7: Igen, most meg már nem akar hős lenni.
5: Na de és akkor felszáll az Air Force van. Oké. Okay. És utána 10 perccel felszáll egy másik gép, mert hogy őt is ki kell hozni.
7: A vizeljáratával.
5: Most az irániak se hülyék. A vizere hozzák, igen. Ankara Budapestre.
6: Átvitték egy másik reptérre.
5: Átment utána egy másik reptérre.
6: Másik reptérre átvitték, és onnan már nem volt gyanús, hogy...
5: És egy sima Isztambul, New Yorkba egy menetrendszerintire fölültették, az nem gyanús.
6: De várjál, és lehet, hogy oda is... Az ilyen, hogy oda is föltolták ugyanezt a kocsit.
5: Úgy vitték föl.
6: És egyszer csak az utazó közönség között kiszáll Donald Trump-ba.
7: Látom magam előtt.
5: Teljesen szürreális. Az egész történet teljesen szürreális. Teljesen szürreális.
7: Morzsás mellényével.
5: Igen. Mint Erika Elenyek az úszóerődbe a tortából, itt kijött a trap. Hopp,
4: és akkor egy rövid szünet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gongleg frissebb hírei.
1: Átfogó felújítás zajlik a kecskeméti mentőállomáson. Összetett megoldásra van szükség a Sugovica helyzetének javításához. Új fejlesztés Helvécián. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Felújítják és egyben bővítik a kecskeméti mentőállomást. A munkálatok még 2025-ben kezdődtek, miután az egységes ügyeleti rendszer bevezetésével jelentősen megnőttek az állomás feladatai. A fejlesztés részeként új raktárakat és oktató termet alakítottak ki, megújult a szennyvízhálózat és a kültéri burkolat, valamint korszerűsítették a műhelyt, a garást és a villamos hálózatot. Felújították az irodákat, az öltözőket és az éjszakai pihenőt is, jelenleg pedig az elektromos rendszerek korszerűsítése zajlik. A következő években energiahatékonysági beruházásokkal folytatódhat a program. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a már elkészült fejlesztések érezhetően javították a kecskeméti mentők munkakörülményeit és a mindennapi munkavégzés hatékonyságát. Többféle beavatkozásra lehet szükség a bajai Sugovica alacsony vízállásának és vízminőségi problémáinak hosszú távú rendezéséhez. Erre jutottak a témában tartott szakmai fórum résztvevői, számol be róla a BAON. A szakemberek szerint a problémát nem lehet kizárólag helyi intézkedésekkel megoldani, mivel a Sugovica vízállása közvetlenül a Duna vízjárásától függ. A találkozón megvizsgálták a meder kotrásának lehetőségét is, amely alacsony vízállás idején is nagyjából 120 cm-es vízmélységet biztosíthatna, de a vízminőségi problémákat önmagában nem szüntetné meg. Felmerült a szeremlei Sugovica ág megnyitása is, ez azonban jelentős kotrással járna, míg a torkolat lezárását és egy zsiliprendszer kialakítását a várható vízminőség romlása miatt nem tartják megfelelő megoldásnak. A szakértők ezért hosszabb távon a víz visszatartás feltételeinek javítását és a Duna vízszintjének emelését tartják szükségesnek. Új beruházás készül Helvécián, a focipálya mellett új sportöltöző épül, írja a BAON. A Helvéciai Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt TAU pályázat keretében nyert forrást a beruházásra. Az új létesítmény 3 ütemben készül el, és megfelelő kiszolgáló helyiségeket is kap. A munkálatok már zajlanak, az új öltözőt várhatóan jövő nyáron vehetik birtokba a sportolók. Ma még marad a zavartalanul napos, csapadékmentes idő, a déli szél napközben megélénkül, néhol rövid ideig meg is erősödhet. A hőmérséklet napközben 34-36 fok körül alakul a térségben. Holnap már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen lehet majd számítani esőre. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, míg napközben 27 és 36 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
4: Szerda este a Facebookon egy bejegyzésre bukkantunk, a Betesda Gyermekkórház tette ezt közzé. Ők azok az intézmény, ahová a súlyos égési, vagy többek között a súlyosan égési sérült gyerekeket országszerte viszik. És hát nekik van egy csomó ágyuk, ahol a kisbetegek fekszenek, várják a gyógyulást, jönnek a doktorok, és akkor segítenek, az ápolók is segítenek rajta, de a 200 ágyból van egy darab nagyon speciális ágy, ami, hát ha én jól tudom, akkor most már több mint 20 éve szolgálja a kis betegeket, mert nagyon félelmetes a dolog. Ez egy úgynevezett homokágy, ami abban segít, hogy azok a gyerekek, akiknek mondjuk a háta égett meg, azok viszonylag fájdalommentesen tudjanak feküdni.
5: Igen, állítólag gyakorlatilag ez egy olyan ágy, egy olyan speciális ágy, ahol majdhogy lebeg a gyermek ezen az ágyon, tehát nincsen alátámasztás, nem dörzsöli, nem nyomja semmi se a bőrüket, és ezért ez egy nagyon-nagyon hasznos szerkezet. És igen, ahogy mondtad, tehát, hogy nekem leesett az állam.
4: Hát egyrészt már azon csodálkozó, hogy egy darab hogy ilyen egy van, darab érted? Van. Egy ekkora intézményben egy darab ilyen ágy van, és ez 24 éve szolgál.
5: Működött,
4: most bekrepált, és javíthatatlanná vált, úgyhogy meglepő módon ők szeretnének egy új ilyen ágyat, abszolút el nem ítélhető. Én mondjuk legalább 10-et szeretnék, de hát nyilván az ember sok mindent szeretne, csak ha pénze nincs rá, akkor ezt nehéz megoldani.
5: Igen, és hát ugye kitették a Facebook oldalukra, hogy hát közösségi gyűjtésbe kezdenek, mert hogy az intézmény ezt most így nem tudja kigazdálkodni. Egyébként, ha szóval bagatell összeg, de persze 30-valahány millió.
6: 35 millió tehát talán, de ha valaki forint. Tud gyűjteni pénzt, az mi vagyunk.
4: Ebben jók vagyunk, ebben is jók vagyunk. Itt van velünk dr. Tamásné Besenóra, a Betesda Kórház főigazgató helyettese. Jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok!
4: Hello, jaj, jó de jó, meg se kellett kérdeznem, hogy tegeződhetünk-e Nóra, ezek szerint igen. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Tehát megdöbbenten olvastuk ezt a posztot, meg most már ezt elég sokan fölkapták és osztották. Mi ez pontosan, amire most gyűjtünk?
7: Ez egy speciális ágy, amit úgy kell elképzelni, hogy ebben a súlyosan égett gyerekek, akik úgy néznek ki, mint egy múmia, úgy képzeljétek el őket, mert az egész testterületükbe van kötözve, hozzánk kerülnek az egész országban ezek a gyerekek, különböző égési sérülésekkel, és nekik egy speciális homokájra van szükség, ami lebegteti az ő testüket. Ebben valódi speciális homok van, és egy lepedő választja el a homoktól a gyermeket, és így nem nehezedik rá nyomás, és az ő sebei tudnak jobban gyógyulni, mert ők az egész testterületükön meg vannak égve, forrázás, különböző tűz esetek miatt, és ez az ágyunk, ez 24 éve a központ indulásakor lett beszerezve, és mostanra már olyan állapotban van, hogy már nem lehet használni, tehát mindenképpen cserélni kell, teljesen használhatatlan lett, és mert ez egy nem tervezett, váratlan helyzet, ezért a társadalomhoz kellett fordulnunk, hogy közösen tudjuk ezt megoldani, ezt a problémát.
5: Egy darab ilyen ágyatok van?
4: Volt.
7: Igen, itt kell, volt. Volt, igen, itt azt kell tudni, hogy egy ilyen ágynak a súlya is, tehát hogy összesen kettő ágyat bír el a födém, tehát ez több, aha, mint másfél tonna egy ilyen ágy, ez egy nem egy szokványos ágy, és ahhoz, hogy biztonságosan el tudjuk látni ezeket a gyerekeket, erre van szükség.
4: Erre most pont szükség lenne? Tehát van olyan ellátott nálatok, akinek ezen kéne feküdni?
7: Ez így van, ide kerülnek erre az ágyra például, talán hallottátok a hírekből, azok, akik a vonatra mászva magas feszültségű égés által 70-80%-os égett fiatalok, és náluk ez nélkülözhetetlen, és a közelmúltban is volt sajnos olyan eset, amikor nem tudtuk ezt biztosítani számukra.
5: Hol tart most a gyűjtés? Ezt meg lehet kérdezni, nagyjából mennyi?

0: Mi az országos égésközpont, ami hát soha ne kerüljön rá sor, hogy bármelyikünknek a gyereke ott feküdjön, ezt szoktam mindenkinek kívánni, de olyan körülmények legyenek, ahol a 21. században a szakemberekhez megfelelő, mert nagyon jó szakembereink vannak, tudják gyógyítani, és ott a körülményeket szeretnénk, tehát hogy van mire költeni ott, és vannak olyan speciális eszközök, amelyek Magyarországon még nem elérhetőek, de már Európában használják, tehát ha véletlenül több jönne össze, akkor van olyan eszköz, amivel még jobbá tudnánk tenni a
1: végtelen a lista. Valószínűleg végtelen a lista.
2: Mennyire nehéz beszerezni egy ilyen ágyat amúgy? Tehát, ha most megrendelitek, akkor mennyi idő még elkészül, vagy honnan jön ez az ágy?
0: Mi ezt jeleztük már a gyártónak, hogy szeretnénk ezt mindenképp megoldani, tehát ő már készül ennek a megoldására, mert ezért ez nem egy olyan, hogy bemegyünk az IKEA-ba és megvesszük, hanem ez egy speciális, csak egy helyen kapható, vagy egy forgalmazó által kapható ágy, és ez már elindította ezt a folyamatot, hogy ne a várakozáson múljon majd a betegek ellátása.
1: Milyen jó fejek azért, hogy így bemondásra ezt megcsinálják ők is, ugye? Mert ez általában azért úgy szokott lenni egy ilyen tételnél, hogy oké, akkor indítjuk a beszerzést, meg a mit tényleg az ágykészítést, akármit csak tessenek utalni valamit.
0: Ez így van, itt nagyon nagy bizalomra is van szüksége, mert sajnos az egészségügyi beszállítók erre is épülnek, mert tudják, hogy néha úgy kell megrendelnünk dolgokat, hogy forrás az nem is áll még rendelkezésre, tehát itt egy közös munka van azért, hogy ezek az eszközök ne ezen múljanak, és hát a forrást kell nekünk hozzátennünk, mert erre a kórháznak egyébként ilyen kerete nincsen sajnos.
3: Azt hagyj kérdezem meg, hogy egyébként hozzáillik ezt, tehát annyira azt gondolná az ember, hogy igen, van egy éves költségvetése a Betesdának, amiből gazdálkodhat, de amikor van egy ilyen rendkívüli helyzet, akkor nincsen az, hogy van egy vésztartalék, egy forrás, és nem is a Betesdának, hanem a megfelelő szerveknek, akihez oda lehet menni, és azt lehet mondani, hogy gyerekek, enélkül nem tudunk dolgozni. Tehát, hogy
0: az egészségi finanszírozás az nagyon bonyolult, és bár így lenne, azt kell tudnotok, hogy itt eszközök, úgy szoktuk mondani, amortizáció, tehát az elromló eszközökre forrás se kórház szinten, más kórházakban sem, és központilag is nagyon kevés áll rendelkezésre, tehát az ellátásért kapott finanszírozás az éppen, hogy körülbelül a béreket tudja finanszírozni, és ezért is szoktunk, hogyha van nagyon nagy szükségünk, akkor a társadalom felé fordulni, mert a gyerekek gyógyítása az nem várhat arra, hogy a finanszírozás átalakításra kerüljön. Bízunk benne, hogy a jövőben ez meg fog történni, de nekünk addig is el kell látnunk, hogyha holnap beérkezik egy nagy éget, akkor a Betesdában ne kapja azt az ellátást, amelyet mindannyian szeretnénk a gyerekünknek.
1: Hát gyakorlatilag ezt a magyar közegészségügyben előforduló paciensek mindegyike tudja, szerintem. Amiről te beszéltél, már jöttek a felajánlások, hogy van például kamionos cég, aki szívesen ingyen elhozza, hogyha esetleg szállítani kell, és ismerjük a hallgatóinkat, ilyenkor hát mindig mindenki odáll egy ilyen csodálatos ügy mellé, meg mellétek, hol mi is ki fogjuk tenni akkor ilyen számlaszám, meg ilyesmi, de ugye akkor a Betesda Kórháznak az összes ilyen felületén ez megtalálható.
0: A Betesda Kórház honlapján, igen, és a Facebook oldalán, Instagram oldalán, azért is érdemes egy pillantást vetni rá, mert raktunk ki egy képet, amely az osztályon egy gyermekkel készül, természetesen a gyermek nem felismerhető, de hogy el tudják képzelni a kedves hallgatók, hogy is néz ki egy ágy, milyen körülmények között zajlik. Ez a legfájdalmasabb sérülés, azt tudnotok kell, az égéssérülésnek a gyógyítása, és egy 20 fős team dolgozik ilyenkor egy gyermeknek a felépülésén, hetekig, hónapokig, van olyan, aki több hétig fekszik ebben a homokágyban, és a különböző felületeinken fent van a számlaszám, lehet bankkártyával is adományozni, cégeknek tudunk igazolást kiállítani. És hát nagyon köszönjük, és nagyon jó fejek vagytok, hogy erről a nagyon-nagyon fontos ügyről és erről az ellátási formáról is tudunk beszélni. És egy dolgot még, ha mondhatok, soha senki nem ásszon vonatra, és ne kerüljön el a helyzetbe, igen, hogy ezt az ágyat használni kell.
1: Ezt nem is
0: szeretném hozzátenni.
1: Hogy most ez annyira megszaporodott, valószínűleg nem akarok megint közösségi média hibáztatásba esni, de belefogok, hogy ugye ezt látod, hogy ez az mekkora dolog, hogy valaki áll egy ilyen vonatszörny tetején és száguldozik, és már mindenhol mindenki elmondta, hogy figyelj, itt nem kell hozzáérni a vezetékhez, mert egész egyszerűen, ha te fölállsz egy ilyen vonat tetején, akkor áthúz a vezeték. Mit okoz egy ilyen?
0: Így van. Így van, és azért is emeltem be ezt a témát, mert ők ebbe az

0: rágyban gyógyulnak utána akár 100 napon keresztül is, hogyha túlélik, 70-80%-os égési sérüléssel. Ilyenkor az egész test külső-belső égést szenved, tehát ilyenkor a csontok, izmok, bőr, minden ég, mert átfúz az áram 25 ezer volt, és kigyullad az emberi test, és jelenleg is két ilyen fiatal tartózkodik az osztályunkon. És ez nagyon fontos, hogy ezt, aki hallja ezt a rádiót, és titeket nagyon sokan hallanak, hogy ezt a tudást egyszerűen nem tudjuk elképzelni, nem kell hozzáérni, akár 2 méterről is áthúzza a magas feszültség, és életre szóló következményei vannak akkor is, hogyha meggyógyul egy fiatal.
1: Nóra, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Az apropó szomorú, de reméljük, hogy akkor pár nap múlva majd vidámabban tudunk erre már emlékezni, már abból a szempontból, hogy sikerül összeszedni rá a pénzt. Mi is megosztjuk a saját felületeinken, kirakjuk, de akkor amit most ebben a pillanatban mindenki megtalál, a Betesda Kórház, akár honlap, akár Facebook, mindenütt ez kint van, ugye?
0: Köszönjük szépen, igen, mindenütt kint van, és azt tudom mondani, hogy minden kicsi segítség óriási segítség, és köszönjük mindenkinek, aki ehhez hozzájárul.
1: Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük nagyon a munkátokat.
2: Igen, így van. Így van.
0: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük, szia.
0: Sziasztok.
1: Hát gyerekek, megszületett az elhatározás. Ennyi év után mondom, és hát megint neked köszönhetem egy kicsit, mert olyan jó volt, hogy voltunk kint a nyaralásunkon, és láttad, hogy a főnök intéz mindent, ugye, a Maldív-szigeteken.
3: Yes, sir. No, sir.
4: Thank you, sir.
1: Gyönyörű angolsággal tényleg tette, vette.
3: Egy szót nem hallottam a szájba kijönni, elmondanám neked.
4: Jó, azért, mert már részeg volt a repülőben.
3: Semmi. Én ennyit látom, hogy néha jó, oda bicep van neked, $10, aztán adibál. Ez volt az angolja?
4: Okay, jó, $100 voltak, $100 voltak, hogy ne szólítsanak meg angolul.
3: 10 dunatok.
1: És el van intézve minden. Na, tehát, hogy ott ment, intézkedett, szervezte a merüléseket, tényleg lepróbáltuk a ruhát, igaz, hogy utána lefújták az egészet.
3: Very deep in ocean.
1: Igen. És megszületett az elhatározásom, ennyi év után mondom, ezt én is akarom csinálni. Uh-huh. Tehát, hogy én
3: egy
1: is,
3: New York
1: én is
3: lenni?
1: Akarok ilyen szépen beszélni angolul, és itt szeretnék tanácsokat kérni, hogy egy 55 éves ember hogyan fog megtanulni. Letöltöttem a nyelvtanuló programot, gyerekek. Minden nap, minden estében.
4: A D betűset, D-be, azt kimondhatjuk, ki lehet mondani.
1: Én már nem tudom, mit lehet.
4: Duolingo. Duolingozol?
1: Duolingo.
4: Duolingo, bocsánat. Csak ezt tudom mondani.
1: Na, de nagyon jó dolgok vannak benne. Hát tudok vele beszélgetni is. Érted? Lilivel különböző feladatokat ad.
4: Ezt tudom mondani. És hol tartasz? Good morning?
1: Ametisztligás vagyok.
3: Ametisztligás. Az a melegeki?
4: Igen. Az 50 pluszos, 50
1: pluszosba, aki a legtöbb pontot szerzi, az bizony ametisztligás lesz, de nem nagyon érzem a fejlődést még saját magamban. Ilyen.
4: Az első kérdés az volt, vegyük-e nagyobbra a betűméretet, Ferenc, vagy látod? Átszerkesszük az applikációt, ekkora betűmérete, esetleg nem látod, de ha igen, miért nem?
1: Plusz 5000 forintért kérje a nagyító lehetőséget, mert szedi ki a pénzt, tehát minél komolyabban akarod csinálni, annál nagyobbat kell vele durrantani, annál nagyobb a pénz, és akkor jönnek, érted, a kérdések, tudod, behelyettesíted, van szópárosító.
3: Miért minden... akar ön Amerikába jönni?
4: Igen.
3: 30 másodpercet válaszolni.
4: Ne agyis az országot akar elhagyni? Tudja, hogy megfigyeljük? Tudja, hogy Pegazus van a telefonján?
1: Hova, Ferenc, ebben a korban? Szóval, hogy az a kérdésem a hallgatókhoz, hogy van ember köztetek, aki ezzel megtanult angolul?
4: 55 évesen?
1: Nem, most az mindegy, hogy
4: nem,
1: hány
4: éves
1: ne, vagy.
4: Nem, hogy mindegy.
1: Hát mert azért ezebben fordulni.
4: Sorban az már az ügyeség.
3: Nem számít, hogy 55 éves.
4: Már csak, hogy mennyi idő van még hátra. Tehát úgy értem, hogy
3: van értelme megtanulni?
4: Hogy van értelme, mennyi van még előtted?
1: Hát most, ha egy év van, és azt úgy élem le, hogy angolul.
4: Hogy perfekt angol vagy.
1: Hát azért az jó, nem?
4: Én nem tudom, hogy ettől a Duolingotól valaki valami megtanult. De egyébként jó program.
3: Szerintem sokkal könnyebb megtanulni a Netflixről. Tehát azt, hogy mindent átállítasz angolra, és angolul, angol szöveg, angol aláírat, tehát felirattal nézed
1: hát
3: az angol.
1: Hát én nem értek egy szót se.
3: Hát de aláírat elkezdenek... feliratozzák. Először nézd magyar felirattal, hogy miközben angolul hallgat, és aztán meg, amikor már érzed magadban a magabiztosságot,
1: akkor nézd
3: angolul.
1: De én nem tudok egyszerre hallgatni, meg olvasni is.
3: Mert mi vagy, te nő?
1: Hát nem, a nők
3: tudnak. De fordítva, én vagyok a nő. Mindig elfelejtem.
1: Ti tudtok egyfele, vagy egyszerre több felé figyelni.
3: Ja, igen, mi tudunk.
4: Szerintem sokkal jobb, ha elfogadod magad így.
1: De nem szabad. Hát ez a,
3: vagy tanulj meg egy olyan nyelvet, hogy nem lehet számon kérni rajta.
4: Így van, tanulj, mert mondasz, hogy tudsz finnül. Tudsz finnül, és akkor mondasz, mondasz amit finnül, és soha senki nem tudja leellenőrizni, hogy tudsz-e.
3: Szerintem meg tudod tanulni. A Dajstam
1: is dolingózott sokáig.
4: Álltok vállalkor repetálásra, Tomi. Most azt vállalta, hogy...
3: De az nagyon erős érrendszer kell. Ezt elvállalt. Nem akarom fel, hogy ilyen helyekre járj.
4: Igen. Figyelj, rendben tart, karban tart, szerintem.
3: De mondatokat is csinál, vagy csak szavakat tanulsz?
1: Mondatokat is, mindent.
3: És beszél. Ja, én azt találtam most egy csomóan, hogy AI-jal tanulnak angolul, mert hogyha van, tehát van ilyen angoltanulós AI, aki ugye alkalmazkodik, korrigál téged, és ugye nem tudsz hozzá máshoz szólni, csak angolul.
4: Ez azt így van. A ChatGPT-t vagy különböző ilyen AI programot használsz, szerintem jobban jársz egyébként. De azt mondják, hogy a hallgassán fel, inkább erőltesd az oroszt.
1: Most az a
4: most szerintem az a nagyobbat mennél. Sokkal egyrészt föléleszted az orosz tudásodat, kettő, hogy emlékszel még egy csomó mindenre. Érted? Az angolt nagyon előről kell kezdeni. Az nagyon előről indul. Nem tudom, így ebben a formában az kevés lesz. De tök jó.
3: Szerintem legyen az, hogy mérjük fel a jelenlegi tudásodat.
1: Oh, yes.
3: Jó, oké.
1: No.
3: De a szituációs gyakorlattal kezdünk szerint.
1: Jó, figyelek. Na, jó, okay.
3: Bankokban vagy egy sikátorban.
4: Igen, ott van egy
1: Balőr is már nekem jó.
3: Egyszer igen. Csak egy apró termeti, de nagyon vehemes asszony rátszalad.
4: Egy ladyboy.
3: és megkérdezi tőled, hogy where are you come from? Mit válaszolsz?
1: Az, hogy come hozzá itt, gyere csak ide hozzám,
4: baby. Come, baby, come.
1: Lány vagy fiú? Ezt kérdezem.
3: Jó, de most in English, please. Same in English. Jó.
1: Are you woman?
3: Women.
1: Or, ez jó?
3: Ennyi, árja a women?
1: Or men.
3: Or men.
1: Jó vagyok.
4: Bum-bum finish.
3: Igen, és akkor ő ezt mondja, hogy no more questions.
4: No more questions.
3: Just come.
1: Igen, ezt értettem.
4: Happy.
1: Legyek vele.
4: Bum-bum, happy.
1: Legyek vele, és nekem jó lesz.
3: Jó, következő szituáció. Első sötétségkátorban, hogy Máté szakám.
4: Már fekszel a földön. Fölét hajol Józsi.
3: Artériából vérzel.
1: Ott szerintem nincs angol.
4: Combot szúrtak a pénztársadért. Már kiraboltak.
1: Igen, vigyétek az órámat is.
4: Ozdon vagy, csatolják le az órádat éppen. Combot szúrtak, belső vérzésed van.
1: Van még készpénz a kocsiban, gyertek velem.
3: Jó, same in English.
1: Minek? Hát úgy se értik.
3: I got my cash in my car. Tessék, ismételd utána.
4: Come on, please, come on.
3: You my man.
4: Élni akarok.
3: Do not stab me again, please. No stabbing.
4: Hagyjon élni. De ez egyébként jó, hogy csinálod.
1: Látod? Karban tartja az agyat.
4: Karban kell tartani a szürke állományt.
1: Nem tanulsz meg már új szavakat, az a baj. Vagy legalábbis rohadt
3: nehezen. Dehogy nem. Hát de magyarokat próbálj meg. Lehetnél egy nagyon választékos magyar úriember. Miért nem azzal foglalkozol?
1: Magyar úriember?
3: Igen, igen.
1: Tehát, hogy magyarul beszéljek végre
3: igen,
1: jól?
3: Igen, hogy magasabb szinteken lehetne mondjuk magyarul beszélni. Kicsit elővedd a régi szavajárásokat, tudod, hogy választékosan. Micsoda dicső idők.
1: Micsoda. Gondolok. És ezzel mit kezdek?
3: Hát nem tudom.
1: De ez hol lesz jó nekem?
3: Műsorban például ki tudnánk utálni téged. Vagy ilyesmi.
1: Már csinálod.
3: De azt már csinálod. Nem, valami.
1: Két éve csinálod, és még nem
3: sikerült.
1: Nem igaz.
3: Ez a szeretett nyelve.
1: Hát érted, angol. Tehát, hogy az a világnyelv, bárhova tudsz vele menni.
3: Rákai Filip vett rá erre?
4: Ki indított el ezen?
3: Melyik polgári körhez csatlakoztál?
1: Na, szóval, hogy a tanácsokat írjátok, az a lényeg, aki ilyen korba kezdett el a hallgatók között, hogy én tudjak szemezgetni. Jó, még teszek rá egy lapáttal jövőre.
4: Jó, juss el valameddig, csinálj végig egy 100 napos programot, egy 30 napos programot, és akkor utána megnézzük, hogy hova jutottál.
1: 20 nap.
4: És közben beszélgess sokat valamelyik AI-jal, mert az jó. Kocsiba berakod, kijavít, beszélsz vele, abszolút.
1: Fog egy géppel, ja, de most is azt csinálom.
4: Hát most is egy géppel beszélgetsz, tehát az AI az nem vet a szemedre semmit, nem gyalázd meg, ha valami olyat mondasz, finoman kijavítja, kedves, úgyhogy nincs ezzel baj.
3: Excuse me, sir. You are doing it wrong.
2: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
10: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
9: Részletek? tanévkezdés.osam.hu.
11: Új fesztivál tarolja le a tűserdőt. Augusztus 22-én jön az első lakiteleki ifjúsági fesztivál. Fellép a Bohemian Betyárs, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín, Tűserdő Pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
8: Miért hallgatják egyre többen a

0: csak igazi mai slágermegy. Igazi mai slágermegy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: nap. Csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Feldobtok.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Képzeljétek el, ma reggel 7:30 arra ébredtem, hogy a szomszéd néni nekiállt klopfolni a húst. Én meg álltam a konyhában a kávémmal, és azon gondolkodtam, létezik, hogy a vasárnap reggelek mindig gyorsabban pörögnek, mint a hétköznapiak. Már is 7 perccel múlt 10 óra. Ragyogó kánikulai vasárnap délelőtre ébredtünk. Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, minden környező településen, és bízom benne, hogy az online hallgatóink is. Kormos Zsolt vagyok. Augusztus 16-a van, vasárnap. Névnaposaink ma az Ábrahámok. Ez a patinás, héber eredetű név azt jelenti, sokaság atya, vagy a népek apja. Minden Ábrahámnak szuper, vidám vasárnapot kívánunk. Jöhetnek a születésnaposok, ünneplőkből nincs hiány. Ma ünnepli a születésnapját a pop örökös királynője, Madonna, és a Titanic meg az Avatar zseniális rendezője, James Cameron is. Nagyon sok boldog születésnapot kívánunk nekik, és minden ünnepeltnek. Ugyanakkor ma egy nagyon fontos ügyre is figyelünk. 1992 óta a mai nap a hontalan állatok világnapja. Szakemberek emlékeztetnek minket arra, milyen sok gazdátlan, menhelyen várakozó kiskutya és cica vágyik, szerető otthonra. Ha tehetitek, támogassátok a helyi menhelyeket, vagy adjatok egy esélyt egy árva négy lábúnak. Mindeközben pörög a nyerőnyár a Rádió egy gong Facebook oldalán. Nézzétek meg a legfrissebb épületfotónkat, írjátok meg kommentben, melyik kecskeméti épület részletét látjátok a képen, és nyerjétek meg az exkluzív ajándékcsomagunkat. Nem sokára jövünk a netpercekkel, a vendég wifi biztonságos beállításaival. Higgyétek el, érdemes lesz meghallgatni a tanácsokat, a folytatásban pedig már is itt van Switch Disco igazi mai slágere, a Sleep Tonight.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: 4:11 múlt, 2 perccel. Ilyenkor vasárnap délelőtt, amikor vendégek vagy rokonok érkeznek hozzánk egy kánikulai hűsölésre, az első dolguk sokszor az, hogy elkérik az otthoni net kapcsolatot. Az informatikusok szerint ilyenkor érdemes egyetlen okos beállítást használni a routeren. A net percek következnek. Otthon sok eszköz csatlakozik a wifi-re. Telefonok, laptopok, tévék, okosórák, kamerák, nyomtatók. Ha vendég érkezik, természetes, hogy internetet kér. Ilyenkor jó megoldás lehet a vendéghálózat, amely külön wifi nevet és jelszót ad a látogatóknak. A vendéghálózat előnye, hogy a vendég internetezik, de nem feltétlenül lát rá az otthoni eszközeinkre. Ez különösen akkor hasznos, ha a lakásban okos eszközök, családi fotókat tároló gépek vagy munkahelyi laptopok is vannak. Nem bizalmatlanságról van szó, hanem egyszerű rendről és biztonságról. A router beállításaiban sokszor párkattintással bekapcsolható ez a funkció. Érdemes külön, könnyen kimondható, de nem túl egyszerű jelszót adni neki. A fő wifi jelszavát ne diktáljuk be mindenkinek, és ne ragasszuk ki olyan helyre, ahol bárki lefotózhatja. Fontos a router frissítése is, ha a szolgáltató adta az eszközt, időnként kérdezzünk rá, napra kész-e. A régi gyenge jelszavak és elavult beállítások felesleges kockázatot jelentenek. Egy jól beállított vendég wifi apró kényelmi funkciónak tűnik, mégis sokat javíthat az otthoni digitális biztonságon. Nagyobb vendégség után akár új jelszót is adhatunk neki, így a régi hozzáférések nem maradnak örökre érvényben. A fő hálózat jelszava maradjon inkább családon belüli adat. Ezt a beállítást érdemes évente egyszer újra átnézni otthon is. Ezek voltak a netpercek, a digitális tippek után nem sokára jön az időjárás, jönnek a sporthírek, és érkeznek majd a legfrissebb útinformációk. Ne felejtsétek el megnézni és kommentelni a Rádió 1 Gong Facebook oldalán a kecskeméti épület fotórészletet, mert a helyesen kommentelők között éjfél előtt egy exkluzív napi nyereménycsomagot sorsolunk ki. Már is megyünk tovább, következik Jennifer Lopez és David Guetta közös felvétel. A Save Me Tonight.
1: A netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu. Don't know.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezető. Szoktam más is hallani, de azok nem fogtak meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, pontosan 10:30 van. Nézzük, mit tartogat számunkra az időjárás. Ma még marad a zavartalanul napos, csapadékmentes idő. A déli szél napközben megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérők egyelőre 28 fokot mutatnak, a legmagasabb hőmérséklet 35 fok körül alakul. Hétfőn viszont már nem lesz zavartalan a napsütés. Egy érkező hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 19, délután 33 fok várható. Kedre virradóra, nyugat felől csökken a felhőzet, de keleten még lehetnek záporok. Élénk, erős északi szél mellett 15 fokos hajnal után, kora délután is már csak 28 fokot mérhetünk. A jó hír tehát úgy tűnik, érkezik a csapadék, és érkeznek majd a villámok is. Egy érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy a villám nem mindig fehér, lehet kék, lila, sárga, sőt ritkán van vörös is. A természet néha révbulit tart. A folytatásban nem sokára jövünk a sporthírekkel, Éva Megszel megyünk tovább.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

3.4.11 előtt 5 perccel a Rádió 1 Gong legfrissebb sporthíreit halljátok. A KTE óriási drámában szerezte meg az első hazai győzelmét. Franciaországban pedig 2 magyar ezüstéremnek is örülhettünk a medencében. Jönnek a részletek. Nagy győzelmet aratott a Kecskemét a labdarúgó NB2 negyedik fordulójában. Timár Krisztián együttese a mindössze 19 éves Szűcs Szilárd 94. percben szerzett góljával hazai pályán 2-1-re legyőzte a Videotont. Az első hazai sikerét elérő KTE ezzel a bravúrral feljött a tabella negyedik helyére. A labdarúgó NB1 negyedik fordulójában az Újpest odahaza 1-1-es döntetlent játszott az MTK-val. A lila-fehérek a második, a kék-fehérek az ötödik helyet foglalják el a táblázaton. A tegnapi játéknap másik találkozóján a Nyíregyháza hazai környezetben 2-1-re felülmúlta a Kisvárdát. Franciaországból a vizes Európa-bajnokságról is nagyszerű hírek érkeztek. 2 magyar úszó is ezüstérmet szerzett a tegnapi versenynapon. Márton Richárd 200 pillangón, Sárkány Zalán pedig 1500 gyorson lett második a kontinens viadalon. Ugyanitt 200 pillangón Kós Hubert, 1500 gyorson pedig Betlehem Dávid a 6. helyen csapott célba. A mai finálékon is szurkolhatunk. Milák Kristóf bejutott az 50 méter gyors döntőjébe, és Kós Hubert kiharcolta a finálét 200 vegyesen. Hatalmas gratuláció a KTE-nek a drámai hazai győzelemhez és az úszóinknak az Európa-bajnoki ezüstérmekhez. A sporthírek után nem sokára megnézzük, mi a helyzet a környékbeli utakon, és már pörög is egy igazi mai sláger. Következik Kato és a Turn the Lights

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Mert imádom, mindent imádok, amit csináltok. Az első olyan rádió, amit rendszeresen hallgatok.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 11 óra lesz 8 perc múlva. Nézzük, merre kell ma terelésekre és felújításokra számítani. Az M5-ös autópályán Lajosmizse és Kecskemét között Röszke felé új terelés épül. A főváros felé pedig műszaki átjárókat bontanak a belső sáv lezárása mellett. Kecskemétnél a hídfelújításnál a leállósávot kerítették el, sávszűkítés van érvényben, Kunszállás térségében szalagkorlátot cserélnek, emiatt mindkét oldalon a belső sávot zárták le. A forgalom a külső és a leállósávon halad. Az 52-es főúton Kecskemét nyugati határában a körforgalom építésnél, Fülöpszállás és Solt között pedig félpályás útépítés miatt lassabb a haladás. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong, érdekességképpen pedig elmondom azt is, hogy az autóban való hangos éneklés nem csak a kedvünket javítja, hanem konkrétan csökkenti a stressz hormon szintjét a vérben. A ritmikus légzés és a tüdő átmozgatása stimulálja a bolygóideget, ami azonnal leviszi a vérnyomást. Úgyhogy, ha a piros lámpánál a mellettetek álló telitorokból nyomja a következő igazi mai slágert, ne nézzetek furcsán, csak az egészségét őrzi. Énekeljetek ti is, következik Joel Corry és a Head and Heart.

a Rádió egy gongon a következő órában is csak igazi mai sláger megy. 11 óra lesz, rövid reklám és a hírek következnek. Utána nyílik a legfrissebb programajánló katalógus az elkövetkező napok legjobb eseményeivel. Mindeközben csekkoljátok a Rádió egy gong Facebook oldalát és kommenteljétek a fotót a nyeremény csomagért. A következő órát Hertz és Purple Disco Machine igazi mai slágerével indítjuk. Jön a Wonderful Life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu. Úgy is tett!
7: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra, most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
8: Új fesztivál tarolja le a Tőserdőt. Augusztus 22-én jön az első Laki Teleki ifjúsági fesztivál. Fellép a Bohemian Bachelors, 100 Scenes és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín: Tőserdő Pálinkaház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Családi rendezvénnyel zárult a bajnokok tábora Kecskeméten. A természetvédelemre ösztönzi a fiatalokat egy új pályázat. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagyszabású családi rendezvénnyel zárták az idei bajnokok tábora programsorozatát a kecskeméti Neumann János Egyetemen. A gyerekeket többek között légvár, lézerharc, airsoft, óriás buborékok és tűzoltóautós programok várták, a záró eseményhez pedig idén először bárki ingyenesen csatlakozhatott, írja a hiros.hu. A sportközpontú tábort 7. alkalommal szervezték meg, és míg 6 évvel ezelőtt 10 gyermekkel indult a kezdeményezés, idén már 220-an vettek részt a programokon. A nyár során a sport mellett kvadozást, lovaglást, mozizást, önvédelmi oktatást és táncórákat is szerveztek a táborozóknak. Nyarama környezetemért címmel hirdetett pályázatot a Bács-Kiskun megyei Környezetvédelmi Alapítvány általános és középiskolás diákok számára. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a természetvédelem és a fenntarthatóság fontosságát, olvasható az alapítvány felhívásában. Az általános iskolák felső tagozatos tanulói rajzokkal, festményekkel vagy fotókkal nevezhetnek, míg a középiskolások fotókat és rövid videókat is készíthetnek. A pályázaton egyéni és csapatmunkákkal egyaránt lehet indulni. A pályaműveket szeptember 10-éig várják a szervezők. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
10: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak, a csontokat nagyon sok impulzus éri, hirtelen mozdulatok plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességjegyzés.
9: Ma még marad a zavartalanul napos, csapadékmentes idő, a déli és szél napközben megélénkül, néhol rövid ideig meg is erősödhet. A hőmérséklet napközben 34-36 fok körül alakul a térségben. Holnap már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen lehet majd számítani esőre. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, míg napközben 27 és 36 fok között alakul.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1 Gong. A múlt héten a strandon láttam egy apukát, aki a büfésor mellett próbált egyensúlyozni. Két óriási lángossal, három jeges kávéval, meg egy gumikacsával. És a tömeg közepén jött rá, hogy a papucspántja elszakadt. Ott állt fél lábon, de nem adta fel, végig mosolyogta az utat. Nekem ez a jelenet, maga a nyár. Nincs tökéletes forgatókönyv, csak jó hangulat. 12 perccel múlt 11 óra. Kormos Zsolt vagyok, és bár odakint tombol a kánikula, mi továbbra is hozzuk a legdögösebb ritmusokat, hogy a vasárnapi pihenés maximális fordulatszámon pörögjön. El ne feledjétek, hogy a játékunk a Facebookra költözött ezen a hétvégén. Járjátok körbe velünk Kecskemétet turista szemmel, és nézzétek meg a legfrissebb épületfotónkat a Rádió 1 Gong Facebook oldalán. Tippeljetek kommentben, és vigyétek el a vagány ajándékcsomagunkat. Nem sokára jövünk a környék legfrissebb programajánlójával. A folytatásban pedig Szigelával megyünk tovább. Igazi mai sláger érkezik, a Riptide.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ha szeretnétek élményekkel megtölteni a mai napot és az előttünk álló ünnepi hetet, vegyétek elő a naptárt, és lássuk, milyen szuper programok várnak ránk a térségben. Lélekből született címmel Takács Jolán Anna Pasztel és Tűzománc alkotásait lehet megtekinteni a Lift galériában, a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházban. Augusztus 19-én, szerdán tartják meg a Szent István ünnepet Ballószögön, a Nyúl Zoltán sportcentrumban. 17:30 ünnepi szent mise kezdődik, majd 18:30 ünnepi műsor, kenyérszentelés és a jubiláló házasok köszöntése következik. Décián, szintén szerdán 11 órakor ismét együtt rendezik meg a Szent István napi ünnepséget és az idősek napját a Petőfi Sándor művelődési ház melletti csarnokban. A műsorban fellépnek a ballószögi kincsecskék, egy órakor pedig a Helvéciai Színjátszó Egyesület operett műsora zárja az eseményt. Kecskeméten augusztus 20-án, csütörtökön 18 órakor kezdődik a Városi Államalapítási Ünnepség és a Magyarok Kenyere Ünnep a Szent István szobornál. A Hírös Hét Fesztivál pedig jövő héten csütörtökön kezdődik és egészen vasárnapig tart. A kínálat tehát bőséges az ünnepi hétre. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk. Szerintem már mindannyian tudjátok, hogy ezen a hétvégén a Rádió 1 Gong Facebook oldalán kell tippelni kommentben. Ha megnézitek, egy vadonatúj épületfotót fogtok találni. A helyesen kommentelők között éjfél után egy ajándékcsomagot fogunk kisorsolni. Nem sokára frissítjük az időjárási helyzetképet, a folytatásban pedig Lady Gaga ismét varázsol. Következik az Abrakadabra.

Itt a rádió egy gong 12:30 múlt 3 perccel. Ma zavartalan napsütésre, élénk déli szélre és 35 fokos melegre számíthatunk. Holnap északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé záporok, zivatarok törhetnek ki megerősödő széllel és 33 fokos csúcsértékkel. Kedre virradóra a hideg front mögött felfrissül a levegő, napközben 28 fokra készülhetünk, élénk északi szél mellett. És végül, mielőtt indulna a következő igazi mai slágerünk, egy érdekesség. A valaha mért legnagyobb jégdarab 20 centis volt. Ez pedig már nem jég, hanem inkább egy égből érkező hokikorong. Rövidesen hozzuk a legfrissebb útinformációkat, és már indul is Sam Felt és Rosalind közös felvétele, a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Itt a Rádió egy gong, 3:42 van, egy gyors helyzetjelentés következik a vasárnap délelőtt volán mögött ülőknek. Az M5-ösön Lajos Mizse és Kecskemét között mindkét irányban belső sávlezárás és új terelés követel figyelmet. Kecskemétnél szűkített sávok, Kunszállásnál pedig mindkét oldalon belső sávlezárás lassítja a haladást. Az 51-es főúton Baján a Szent Antal utcában útszűkület nehezíti a közlekedést. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között félpályás útépítés van. Kecskemét határában pedig az új körforgalomnál alakulhatnak ki torlódások. A nagy kánikulában az autó klímája akár 15%-kal is növelheti az üzemanyagfogyasztást, de a 35 fokban ez a legkisebb ár a kényelemért. Vezessetek óvatosan, és ha van útinformációtok, írjátok meg SMS-ben vagy Viberen a 0629 414 020-as számra. Tate McRae-vel robogunk tovább. Itt a Greedy!

a Rádió egy gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Mielőtt belevágnánk a mai Daily Mixbe, meg kell emlékeznünk egy nagyon fontos dologról. Ma van ugyanis Elvis Presley halálának évfordulója. Sok idő eltelt, de a világ azóta is úgy beszél róla, mintha csak kiment volna a színpadról egy pillanatra, és mindjárt visszajönne. 42 évesen ment el, de addigra már több mint 1 milliárd lemezt adott el, és olyan színpadi mozdulatokat hozott be a popkultúrába, amiket akkoriban konkrétan tiltani akartak a tévében. A King nem csak zenét csinált, stílust teremtett, amit azóta is mindenki felismer egyetlen csípő mozdulatból. És tudjátok, hogy mi a legszebb? A mai napig naponta több ezren mennek el Gracelandbe, mintha egy zarándokhely lenne. Mert Elvis nem tűnt el, csak átköltözött a legendák közé. Ezek után a folytatásban jönnek a reklámok és a hírek, a következő órát pedig, hogy szerencsétek legyen, lojjal indítjuk, jön a Get Lucky!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
4: Több mint háromszorosára nőtt a külföldi hallgatók száma a Neumann János Egyetemen. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Rekordszámú 556 külföldi hallgató nyert felvételt idén a Kecskeméti Neumann János Egyetemre. Ez több mint háromszorosa a tavalyi adatnak. 2025-ben ugyanis 163 nemzetközi hallgató kezdte meg tanulmányait az intézményben. Az új hallgatók 65 országból érkeznek Kecskemétre, és 12 alap, mester és doktori képzés közül választhattak. Az egyetem tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek a nemzetközi kapcsolataiknak és képzési kínálatuknak bővítésére. Az idei általános felvételi eljárás összességében is erős eredményt hozott, több mint 1500 új hallgatót vettek fel az intézménybe. Egyre súlyosabban érinti a gemenc élővilágát a tartós hőség és a csapadékhiány, a szárazság miatt ugyanis csökken a holtágak vízszintje, és egyre kevesebb táplálékhoz jutnak az állatok. A Gemenc ZRT szerint a problémát az is fokozza, hogy az elmúlt másfél évtizedben megritkultak azok a dunai áradások, amelyek korábban rendszeresen vízzel látták el az ártéri területeket. A holtágak és mellékágak kiszáradása különösen a halakat és kétéltőeket, valamint a velük táplálkozó fajokat, például a fekete gólyát veszélyezteti. A gímszarvasok és a vaddisznók egyelőre el tudnak jutni a Dunához, vagy a nagyobb mellékágakhoz, egyes helyeken azonban már mesterségesen, lajtos kocsival töltik fel számukra az itatókat. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
5: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölött hőmérsékleteket jeleznek, rekord vendég számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki, utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
4: Többnyire derült napos idő várható ma, aztán késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, a hőmérséklet 32 és 37 fok közé melegszik. Holnap északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, előfordulhat majd zápor, zivatar, a déli szél néhol megélénkül, a hőmérséklet pedig éjszaka 12 és 22, míg napközben 27 és 36 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: egy gongon továbbra is csak igazi mai sláger megy. Épp az előbb láttam, hogy a stúdió udvarán egy cica konkrétan feladta a mozgást. Elterült az árnyékban, és csak nézte a tájat. Mindeközben rájöttem, hogy vasárnap délben pontosan ezt kellene tennie mindenkinek. Semmi kapkodás, semmi nehéz fizikai munka, csak hűsölés és jó zene. Délmúlt elindítjuk a hétvége legdögösebb 2 órás zenei maratonját. Egészen 2 óráig pörgetjük a legforróbb igazi mai slágereket. A keverőpult mögött Kormos Zsolt. Néhány perc múlva egy gasztropletykával érkezünk, egy zseniális, jeges, őszi barackos, mentás, nyári limonádé és fröccs recepttel. Ha van kedvetek, szóljatok hozzá ti is SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as számon várjuk az üzeneteket, de közben ne feledjétek, hogy a Rádió egy gong Facebook oldalán továbbra is fut az épületfotós játékunk. Ha felismeritek a képen látható épületet, kommenteljetek, és ha szerencsétek van, a mai napon még éjfél előtt megnyerhettek egy exkluzív nyereménycsomagot. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel, és kellemes lazulást azoknak, akik már túl vannak rajta. Dőljetek hátra kényelmesen, Rihanna igazi mai slágere indul. Jó rádiózást kívánok mindenkinek. Következik a Diamonds.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hú, mert csúsztuk felek a számok azért. Tehát nálam állandóan ettől. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új.

A rádió egy gongot halljátok, egy gasztró érdekességgel folytatódik a Daily Mix. Ilyenkor, amikor a hőségben valami igazán különleges, gyümölcsös és jéghideg frissítőre vágyunk, nem a jégkockát kell halmozni a pohárban, hanem a gyümölcsöt kell jéggé alakítani. A nyár legújabb slágere a fagyasztott őszi barack püré alap. A friss érett őszi barackot pürésítik egy kevés citromlével és friss mentával, majd jégkocka tartóban lefagyasztják. Amikor ebéd után szódát, ásványvizet vagy egy könnyű nyári fröccsöt készítenek, 2-3 ilyen barackos jégkockát dobnak a pohár fenekére. Ahogy a gyümölcskockák lassan felolvadnak, a buborékos italban nem hígítják fel a hűsítőt, hanem folyamatosan adják ki az édes őszi barack ízt. Elhihetitek, szuperlátványos és 100%-ban természetes. A kérdés a következő, ti milyen gyümölcsös italra esküsztök a vasárnapi kánikulában? Írjátok meg nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra, és az óra végén beolvassuk a legjobb ötleteket. Mindemellett ne feledkezzetek meg róla, hogy a Rádió 1 Gong Facebook oldalán továbbra is folytatódik a játékunk. Feltöltöttünk ma is egy fotót, ha felismeritek a képen látható épületrészletet, írjátok meg kommentben, hogy hol található Kecskeméten a képen szereplő épület. A helyesen kommentelők között ma is egy exkluzív ajándékcsomagot fogunk kisorsolni. Dua Lipával megyünk tovább, következik a Houdini.

Ez a Daily Mix a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben 2 órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. Rádió Egy Gong.

A Rádió Egybong Daily Mixére tombolunk, és közben megnézzük az időjárási kilátásokat a délutánra és az ünnepi hét elejére. Ma 35 fokos kánikula és napsütés vár ránk. Holnap északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok hűtik le a levegőt 33 fokos csúcshőmérséklettel. Kedre virradóra egy hideg front meghozza majd a frissülést, napközben 28 fokra készülhetünk élénk északi szél mellett. Valószínűleg sokan még az ebédnél tartanak, érdekes lehet számukra, hogy az ókori rómaiak a nagy nyári kánikulában a hegyekből lehozott hóval hűtötték a boraikat és a gyümölcseiket. Nálunk szerencsére már elég kinyitni a hűtőt. Nem sokára jönnek a friss útinformációk, a folytatásban pedig itt van Martin Garrix és az Animals.

Útravaló következik a volán mögött ülőknek. Jönnek az útinformációk. Az M5-ös autópályán Budapest felé az Inárcs pihenőhely és Újhartyán között a 40-es kilométertől a 34-es kilométerig mozgó tereléssel a belső sávban az útmenti növényzetet gondozzák. A munkavégzés várhatóan a délutáni órákig tart, torlódásokra lehet számítani, így aki teheti, inkább menjen le az 5-ös főútra Örkény és Ócsa között. Az 52-es főúton Kecskemét nyugati határában az új körforgalomnál, Fülöpszállás és Solt között pedig félpályás lezárás lassítja a tempót. Az 54-es főúton, Jakabszállás belterületén, az 55-ösön pedig Mórahalom és Mélykút között kell útszűkületre készülni. Érdekességképpen azt is elmondom, hogy Franciaországban van a világ körforgalom fővárosa, Bretagne, ahol több mint 1000 van belőlük. Ez pedig már nem közlekedés, hanem inkább egy végtelenített kör. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong, a Daily Mix Lady Gaga-val folytatódik, érkezik a Dead Dance.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Rádió Egy gong.
3: Szállatban önöket hallgatom.

0: a Rádió Egyen. Két órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben.
1: A Rádió Egy gongon a Daily Mix első felvonása a végéhez ért. Jött néhány üzenet a 0629-414-020-as SMS és Viber számunkra. Lajos Nagykőrösről írja, hogy ők a fagyasztott sárga dinnyét turmixolják össze egy kis szódával és lájmal. Katalin Kecskemétről pedig a házi levendulás megyszörpre esküszik. Imádjuk, köszönjük a remek tippeket, nem sokára folytatjuk a Daily Mix második órájával, és hozunk egy zseniális tanácsot a kánikulai alvás zavarok ellen. A következő órát rövid reklám is a hírek után Bibi Rexa és Faceless igazi mai slágere indítja, a New Religion.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
6: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
7: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Átfogó felújítás zajlik a kecskeméti mentőállomáson. Összetett megoldásra van szükség a Sugovica helyzetének kijavításához. Új fejlesztés Helvécián. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Felújítják és egyben bővítik a kecskeméti mentőállomást. A munkálatok még 2025-ben kezdődtek, miután az egységes ügyeleti rendszer bevezetésével jelentősen megnőttek az állomás feladatai. A fejlesztés részeként új raktárakat és oktató termet alakítottak ki. Megújult a szennyvízhálózat és a kültéri burkolat, valamint korszerűsítették a műhelyt, a garást és a villamos hálózatot. Felújították az irodákat, az öltözőket és az éjszakai pihenőt is, jelenleg pedig az elektromos rendszerek korszerűsítése zajlik. A következő években energiahatékonysági beruházásokkal folytatódhat a program. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a már elkészült fejlesztések érezhetően javították a kecskeméti mentők munkakörülményeit és a mindennapi munkavégzés hatékonyságát. Többféle beavatkozásra lehet szükség a bajai Sugovica alacsony vízállásának és vízminőségi problémáinak hosszú távú rendezéséhez. Erre jutottak a témában tartott szakmai fórum résztvevői, számol be róla a BAON. A szakemberek szerint a problémát nem lehet kizárólag helyi intézkedésekkel megoldani, mivel a Sugovica vízállása közvetlenül a Duna vízjárásától függ. A találkozón megvizsgálták a meder kotrásának lehetőségét is, amely alacsony vízállás idején is nagyjából 120 cm-es vízmélységet biztosíthatna, de a vízminőségi problémákat önmagában nem szüntetné meg. Felmerült a szeremlei Sugovica ág megnyitása is, ez azonban jelentős kotrással járna, míg a torkolat lezárását és egy zsiliprendszer kialakítását a várható vízminőség romlása miatt nem tartják megfelelő megoldásnak. A szakértők ezért hosszabb távon a víz visszatartás feltételeinek javítását és a Duna vízszintjének emelését tartják szükségesnek. Új beruházás készül Helvécián. A focipálya mellett új sportöltöző épül, írja a BAON. A Helvéciai Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt TAO pályázat keretében nyert forrást a beruházásra. Az új létesítmény 3 ütemben készül el, és megfelelő kiszolgáló helyiségeket is kap. A munkálatok már zajlanak, az új öltözőt várhatóan jövő nyáron vehetik birtokba a sportolók. Ma még marad a zavartalanul napos, csapadékmentes idő, a déli szél napközben megélénkül, néhol rövid ideig meg is erősödhet. A hőmérséklet napközben 34-36 fok körül alakul a térségben. Holnap már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen lehet majd számítani esőre. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, míg napközben 27 és 36 fok között alakul.
9: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét, Renault és Dacia márka kereskedés.
2: A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
2: Rádió 1.
0: folytatódik a Rádió egy déli mix az igazi mai slágerekkel. Mix

A Rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. Múlt éjszaka hajnali kettőkor arra ébredtem, hogy a párnám átvette a szoba hőmérsékletét, úgyhogy bevetettem a jó öreg párna átfordítós trükköt a hűvös oldalért. Közben pedig arra is rájöttem, hogy a kánikulában nem a nappali 35 fok a kemény, hanem az éjszakai forgolódás. 10 perccel járunk egy óra után. Ez a 2 órás Daily Mix második órája. Kormos Zsolt pörgeti a lemezeket a mikrofon mögött, a hűvös szobákban és a vízpartokon. A vasárnap délutáni siesta pedig átvette az uralmat. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket! Ha a nagy meleg miatt is nehezen alszotok, néhány perc múlva az életmód praktikák között elhozzuk majd az alvás szakértők legújabb trükkjét, a digitális naplementét. Írjátok meg a ti hőség trükkjeiteket is, SMS-ben vagy Viberen, és ne feledjétek a Rádió 1 Gong Facebook oldalán futójátékunkat sem. Ma is feltöltöttünk egy fotót, amin egy épületrészlet látható. Kommentben írjátok meg, hol található a képen szereplő épület, és a helyesen kommentelők között ma is kisorsolunk egy exkluzív ajándékcsomagot. Shakira vadonatúj igazi mai slágerére bulizunk tovább. Következik a Die Die!

a Daily Mix a rádió egy gongon. Ahogyan az óra elején említettem, a nyári kánikulában a legtöbb embernek nem is a nappali meleg, hanem az éjszakai forgolódás okozza a legnagyobb problémát. Az alvás szakértők szerint van egy elképesztően egyszerű esti szokás, ami segít a testnek lemenni alvó üzemmódba. A szomnológusok ezt a módszert digitális naplementének hívják. A meleg nyári estéken a szervezetünk amúgy is nehezebben termel melatonin alváshormont a magas hőmérséklet miatt. Ha lefekvés előtt egy órával, még a telefon fényes kijelzőjét görgetjük az ágyban, a képernyő kék fénye konkrétan becsapja az agyunkat, azt üzembe, hogy még mindig fényes nappal van. A szakemberek tehát inkább azt tanácsolják, lefekvés előtt 60 perccel kapcsoljuk ki a kijelzőket, nyissuk ki az ablakot egy hűsítő kereszthúzatra, és olvassunk pár percet egy könyvből. Ezzel a parányi esti trükkel akár 40 percet is nyerhetünk a mély alvási fázisból. Írjátok meg, hogy ti hogyan tudtok elaludni a forró nyári éjszakákon. Az üzeneteket SMS-ben és Viberen várjuk a 0629-414-020-as SMS és Viber számunkon. És ha szeretnétek egy exkluzív napi nyereménycsomagot nyerni, kommenteljétek a Rádió 1 Gong Facebook oldalára feltöltött épület részletet. A helyesen kommentelők még éjfél előtt nyerhetnek. Jó játékot kívánunk mindenkinek! A Daily Mix Switch Disco igazi mai slágerével folytatódik. Következik a Sleep Tonight.

A Rádió 1 Bonk déli mixét halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Lássuk, hogy alakul a délutáni időjárás. Továbbra is 35 fokos meleg és zavartalan napsütés kísér bennünket. Hétfőn észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé záporok, zivatarok hűtik le a levegőt. A csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul. Kedre virradóra megérkezik a frissülés, napközben 28 fokot mérhetünk, élénk északi széllel. Érdekességképpen pedig azt is elmondom, hogy az Atacama sivatag egyes részein 400 éve nem esett eső, ez pedig már egy meteorológiai kihívás. Nem sokára a legfrissebb útinformációkkal jövünk, a folytatásban pedig már is megyünk tovább Taylor Swift-tel, következik az Op Light.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: www.ormási.hu
1: 3:42 van, kora délutáni közlekedési helyzetkép következik. Az M5-ösön Lajos Mizse és Kecskemét között, valamint Kunszállásnál belső sávlezárás és új terelés nehezíti a haladást mindkét oldalon. Kecskemétnél ráadásul szűkített sávok követelnek figyelmet. Az 51-es főúton Taksonynál és Baján terelések és útszűkületek lassítják az áthaladást. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között félpályás útépítés. Kecskemét határában pedig az új körforgalom építése miatt kell lassítani. Az 54-es főúton, Jakabszállásnál járdát újítanak fel, az 55-ösön pedig mozgóterelés mellett gondozzák a növényeket. Jó utat kíván a Rádió egy gong csapata, és azt is elmondom, hogy a világ legrövidebb utcája mindössze 2,6 méter hosszú, és Skóciában található. Utcának ugyan nem nevezném, inkább csak egy röpke közlekedési gondolatnak, de még van néhány percünk hátra a mai Daily Mixből. Ki is használjuk, következik Calvin Harris és a Need Your Love.

0: Itt a Rádió egy gong. A vasárnapi Daily Mix a végéhez ért, és az üzenetek alapján a hallgatók már tesztelik is a hűsítő tippeket. Zoli Csongrádról azt írja, hogy a telefonmentes utolsó órát is az esti kereszthúzatot ma éjszaka egészen biztosan ki fogja próbálni. Örülök, hogyha tudtunk segíteni, a pörgés pedig nem áll meg. 2 órától érkezik a Mozaik vízizalánnal, 3 órakor pedig újra találkozunk. Ne felejtjétek el kommentelni a Mozaik ideje alatt sem a Rádió egy gong Facebook oldalára feltöltött épületfotó részletet. A helyesen kommentelők között még ma kisorsolunk egy nyereménycsomagot. A következő órát Sam Feld igazi mai slágere indítja, a Heart Like Mine.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
7: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: A hétköznapok hírei gyorsan érkeznek, de a hétvége már másról szól. Több oldal, több tartalom, több helyi történet, amelyekre érdemes időt szánni. A friss hírek továbbra is online érkeznek, hétvégén pedig nyomtatásban is. Fizessen elő a megújuló vármegyei heti lapjainkra most kedvezményes áron, havi 2090 forintért. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Családi rendezvénnyel zárult a bajnokok tábora Kecskeméten. A természetvédelemre ösztönzi a fiatalokat egy új pályázat. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagyszabású családi rendezvénnyel zárták az idei bajnokok tábora programsorozatát a Kecskeméti Neumann János Egyetemen. A gyerekeket többek között légvár, lézerharc, airsoft, óriás buborékok és tűzoltóautós programok várták, a záró eseményhez pedig idén először bárki ingyenesen csatlakozhatott, írja a hírös.hu. A sportközpontú tábort 7. alkalommal szervezték meg, és míg 6 évvel ezelőtt 10 gyermekkel indult a kezdeményezés, idén már 220-an vettek részt a programokon. A nyár során a sport mellett kvadozást, lovaglást, mozizást, önvédelmi oktatást és táncórákat is szerveztek a táborozóknak. Nyaram a környezetemért címmel hirdetett pályázatot a Bács-Kiskun megyei Környezetvédelmi Alapítvány általános és középiskolás diákok számára. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a természetvédelem és a fenntarthatóság fontosságát, olvasható az alapítvány felhívásában. Az általános iskolák felső tagozatos tanulói rajzokkal, festményekkel vagy fotókkal nevezhetnek, míg a középiskolások fotókat és rövid videókat is készíthetnek. A pályázaton egyéni és csapatmunkákkal egyaránt lehet indulni. A pályaműveket szeptember 10-éig várják a szervezők. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
13: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzéseket. edzés típusokat, ezek labdajátékok voltak, a csontokat nagyon sok impulzus éri, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
12: Ma még marad a zavartalanul napos, csapadékmentes idő, a déli és szélnapközben megélénkül, néhol rövid ideig meg is erősödhet. A hőmérséklet napközben 34-36 fok körül alakul a térségben. Holnap már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen lehet majd számítani esőre. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, míg napközben 27 és 36 fok között alakul.
2: Mozaik, a Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
4: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 2026. augusztus 16-a van, vasárnap 14 óra múlt 3 perccel, én Víz Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét ebben a pillanatban. Nemrégiben Angyal Régió díjjal tüntették ki Bács-Kiskun vármegyét, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház, tehát a kecskeméti szakápolók és az oktatókórház többi ápolója és az orvosok is a mentőszolgálattal együttműködve, no meg a diákok a gyerekekkel elérték azt, hogy itt a régióban kiemelkedő színvonalon történhessen meg a stroke ellátás. Erről részleteket hamarosan elárulunk, ahogyan arról is majd beszélgetni fogunk Honti Péter kecskeméti dietetikussal, hogy hogyan érdemes összeállítanunk így a nyári szünetben, a nyári nagy melegben a megfelelő táplálkozásunkat. Tartsatok velünk!

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik, a Rádió egy gongol.
1: Itt van már velünk a stúdióban Honti Péter, a kecskeméti Járami Medical dietetikusa, élelmiszer mérnök. Üdvözöllek, szia.
2: Üdvözlök mindenkit én is.
1: És arra fogunk beszélgetni, hogy ebben a hatalmas nagy nyári melegben hogyan érdemes a táplálkozásunkat kialakítani, hogyan tudjuk a szervezetünket kicsit segíteni azzal, hogy nem feltétlenül, és akkor ez már rögtön egy bújtatott kérdés, nem feltétlenül nehéz ételeket eszünk, hanem valahogy megtámogatjuk a szervezetünket, hogy túlélje ezt a hőséget. Szóval hogyan lehet kivitelezni ezt? Foglaljuk össze valahogy ebben a beszélgetésben, ebben a nagy nyári melegben a táplálkozásunk hogyan helyes?
2: Igen, hát alapvetően azt lehet mondani, hogy az emberek három oknál fogva kezdenek el diétázni. Az első az valamilyen vallási ok, a második az valamilyen betegség, vagy valamilyen intolerancia, vagy allergiából adódó ok, a harmadik az pedig, hát ez egy teljesen rapszódikus, tulajdonképpen azért, hogy ők jól nézzenek ki. Ez azt jelenti, hogy vagy izmosodni szeretnének, vagy szálkásodni, vagy mindkettőt egyszerre. Na most azt lehet mondani, hogy a nyár az eléggé alkalmas terep arra, hogy az ember sok divat diétát kipróbáljon. Azt szeretném kérni mindenkitől, hogy óvaintenék mindenkit, hogy jelenleg a 30-40 fokos nyári melegben próbálgasson különböző diétákat, mert ennek nagyon rossz vége is lehet. A dietetikusi támogatás az általában abból áll, hogy egy olyan teljesen személyre szabott diétát ad ezeknek a pácienseknek, vagy ezeknek az embereknek a kezébe, amit lényegében mindenféle szituációban tudnak alkalmazni. De most itt értem azt, hogy ha valaki nem teljesen nem tud kiigazodni például egy adott betegség, vagy egy frissen felfedezett betegségnek a diétájában, akkor ebben a dietetikus általában nagyon komoly szerepet tud betölteni, és nagyon jó tanácsokkal tudja ellátni a pácienst. Természetesen nekünk is megvannak a határaink, tehát addig tartanak a lehetőségeink, hogy ezt a diétát összeállítjuk, és ezt a diétát a saját aláírásunkkal együtt, és természetesen a felelősségvállalással együtt is átadjuk a páciensnek, hogy ezt tudja alkalmazni. Na most itt azért én nagyon sokszor azt látom, hogy általában egy papír alapon mereven összeállított diéta nagyon sok esetben nem tartható. Az igen átfogó tapasztalatom, hogy az embereknek az elején nagyon-nagyon sok kedve van, és nagyon-nagyon szívesen is csinálják ezeket az étrendeket. Aztán utána az első 3-5 nap, 7 nap, 10 nap után jön valami olyasmi változása az életébe, ami azt fogja indokolni, hogy tulajdonképpen ezeket a diétákat már vagy háttérbe szorítja, vagy pedig nem fogja tudni teljes egészében tartani. Na most nekem az a meglátásom, hogy egy hosszú távú, és tényleg az étkezési naplón, és az embereknek a saját életmódjához is igazodó diétát érdemes összerakni. És tulajdonképpen, hogyha ez megvan, akkor onnantól kezdve a dietetikus egy olyan 3-6 hónapon belül fel tudja építeni azokat a készségeket a páciensekben, amik ahhoz kellenek, hogy ezt utána húzamosabb ideig is tudja tartani, vagy akár élete végéig.
1: Nyáron kell akkor úgymond, vagy lehet jó diétát kivitelezni? Tehát, hogy arról beszélgetünk, hogy a nyári nagy melegben hogyan érdemes táplálkozni, de akkor mondhatjuk, hogy ez az időszaka annak, hogy kicsit diétázzunk? Egyáltalán mit értünk diéta alatt?
2: Nagyon sokan, nekem az volt a tapasztalatom még, amikor elkezdtem dolgozni, nagyon sokan bizonyos időpontra próbálnak egy forma időzítést megcsinálni. Hát most tudom, ez egy ilyen tipikusan sportolói berögződés, de egyébként tényleg így hívják, hogy forma időzítésnek hívják a sportolóknál. Nagyon sokan általában egy bizonyos időpontra készülnek. Tehát mondjuk, július 15-én megyünk nyaralni, akkor mi nekünk július 15-ére kell jól kinéznünk, és egyébként nagyon sokan ezt próbálják megvalósítani. Na most ebben az esetben azért azt tudni kell, hogy ez sem megy olyan könnyen. Tehát, hogyha valaki most azzal próbálna operálni, hogy esetleg egy nagyon végletes diétát elkezd, esetleg még egy étrendkiegészítővel is megtámogatja, a probléma az ott fog keletkezni, hogy egy hirtelen súlyvesztés, hirtelen súly többletet is fog majd a végén eredményezni, akkor, amikor már nem fogja tudni ezt a diétát a nyaralás idejére tartani, vagy a nyaralás végén már nem fogja tudni tartani. Úgyhogy itt az lenne a tippem, meg a javaslatom, hogy ahogy így egyébként a sportoló barátaimmal is szoktuk mondani, hogy ha már nyár van, akkor erről az évről már lecsúsztunk, hogy tulajdonképpen a jövő évi szezonra vonatkozóan, hogyha valaki tipikusan csak nyárra szeretne felkészülni, vagy pedig mondjuk egy nyári formát szeretne kialakítani, úgy érdemes, hogy nagyon jó olyan applikációk, vagy akár a telefonunk is nagyon-nagyon jó segítséget tud adni ahhoz, hogy egy részletes étkezési naplót kezdjünk el írni magunknak. Hogyha az étkezési naplónk megvan, akkor onnantól kezdve egy korrekt kalóriaszámítást már el tud végezni. Ha már megvan egy kalóriabeviteli értékünk, amivel tudunk kalkulálni, akkor onnantól kezdve már látjuk, hogy a súlyunkat lefele, fölfele, vagy milyen irányba kell elmozdítani. De mondom ezt még egyszer, úgy szeretném, vagy azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ezt úgy érdemes tekinteni, hogy ez egy teljesen egészséges ember esetében érvényes kijelentés, ez egy beteg, vagy egy diagnosztizált betegséggel rendelkező páciensnél ez már nem áll. Úgyhogy nagyjából azt lehet elmondani, hogyha megvan az étkezési naplónk, akkor tulajdonképpen tudunk tervezni a jövőre. Az elemzés alapján megtudhatjuk, hogy akkor mennyi a testtömegindexünk, mennyi hát egy fizikai megjelenés során is meg lehet vizsgálni, hogy mennyi az a páciensnek a testzsírja, és hova kellene elmozdulni. Na most a következő lépés az lenne, hogy egy őszinte, és tényleg ezt nagyon hangsúlyozom, hogy egy őszinte étkezési naplót írjunk. Tehát nagyon sok esetben találkoztam azzal, hogy az emberek próbálnának megfelelni annak a képnek, amit ők saját maguk is kitalálnak, és ennek nincs értelme. Tehát az, hogy el tudjunk indulni egy jó úton, ahhoz egy őszinte étkezési naplót kell írni, amiben minden, amit bevittünk azon az adott napon, benne van. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor tulajdonképpen az élelmiszer választás jön, és hát nem utolsó sorban azokat a konyha technológiák, mivel ezeket az ételeket egészségesen el tudja készíteni.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket Honti Péterrel, Kecskeméti dietetikussal, élelmiszermérnökkel.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Honti Péter, a Kecskeméti Járomi Medical dietetikusa, élelmiszermérnök. Többször beszéltünk már veled itt a stúdióban is, nagyon érdekes témákat említettünk, és most is arról beszélgetünk, vagyis én azt gondolom, hogy egy érdekes téma, és nagyon aktuális is, hogy nyáron hogyan érdemes összeállítani az étkezésünket, hogy az a lehető legmegfelelőbb legyen. Ugye nagyon, ezt már mondtuk itt az előző blogban is, hogy nagyon meleg időjárás van, és nem feltétlenül a nehéz ételek a legszuperebbek ilyenkor. Na de mit tegyünk, hogyan tudjuk táplálkozással a lehető legjobban megsegítenünk ebben a nyári melegben, bizonyos időszakokban, forróságban, vagy nagy kánikulában a testünket, lelkünket, szervezetünket.
1: Most a jelenlegi állás szerint azt lehet elmondani, hogy tulajdonképpen a legtöbbet kutatott és a leginkább optimálisnak tartott diéta az a mediterrán diéta. Ugye nagyon sok esetben nyáron itt megnő a folyadékszükségletünk, a nagy melegnek az életleni hatásai azokat mindenki gyakorlatilag a saját bőrén érzékeli. Itt pont az lenne a lényeg, hogy egy jól felszívódó, egy magas antioxidáns tartalmú, és magas rost tartalmú, és magas víztartalmú étkezést tudjunk folytatni. Ugye itt a mediterrán diétának pont az a lényege, hogy hát tulajdonképpen erre a jelenlegi hőhullámra lett alkalmazva, vagy hát erre lett kitalálva, és az összes olyan fehérjét, zöldséget, húst, minden tartalmaz, ami gyakorlatilag nekünk most a legnagyobb szükségünk van. Na most itt két fő szempontot kell nézni, az, hogy a hidratáció ez a legkönnyebben emészthető diéta jelenleg. Az alapja az, hogy minél gazdagabban alakítsuk ki az étkezésünket zöldségekkel, gyümölcsökkel, idénygyümölcsökkel, minőségi növényi zsiradékokkal, ugye itt extra szűzolívaolajat értünk, ez alatt általánosságba véve teljes értékű gabonákat használjunk, hüvelyeseket, halakat, tengergyümölcseit. Ezek nem csak folyadékot vagy elektrolitokat tudnak pótolni, hanem védik a szervezetet a hősok okozta oxidatív stressztől is. És akkor hát itt tulajdonképpen az ideális menü, amit még kérdeztél, tehát egy eléggé egyszerű, mert gyakorlatilag az összes, hát az átlagember számára finomnak minősíthető ételt kizárja, de egyébként ez nem igaz. Tehát, hogyha ha valójában belenézünk abba, hogy milyen jó menüket lehet ebből összerakni, akkor kiderül, hogy szerintem ugyanolyan jó étrendet lehet csinálni ebből, mint egy ultrafeldolgozott és nagyon-nagyon finom élelmiszereket tartalmazó, de az egészségünkre kevésbé jó hatású menüből. Tehát itt tulajdonképpen azt lehet elmondani, hogy rántásokat el kell felejteni, a vőzsírban sütést el kell felejteni, a hosszú ideig tartó főzést el kell felejteni. Ez mind ahhoz fog vezetni, hogy azok az alapanyagok, amiket használunk, azok abszolút elvesztik azokat a biológiai értékeiket, amik tulajdonképpen a leglényegesebbé teszik, vagy a legfontosabbá teszik a menünkben. Helyette inkább pároljunk rövid ideig, grillezzünk, nyers zöldségeket, gyümölcsöket is fogyaszthatunk, illetve azt is alkalmazhatjuk, hogy ezeket berakjuk hűtőbe, például egy nyers gyümölcsöt, és azt is nagyon-nagyon friss, az is nagyon-nagyon frissítő hatású tud lenni, hogyha például egy hűtött nyers zöldséget tudunk elfogyasztani. Itt reggelire például ehetünk natúr görög joghurtot, abba rakhatunk bogyós gyümölcsöket, és most itt van egyébként a málnának is a szezonja, rengeteg málnát lehet kapni. Rakhatunk bele cukormentes lekvárokat, hogyha esetleg nincs friss gyümölcsünk, rakhatunk bele olajos magvakat, zappelyhet. De hogyha nem édes reggelit szeretnénk csinálni, akkor mondjuk egy teljes kérdésű tortillába rakhatunk zöldségeket, vagy grillezett csirkehúst is, és az is teljesen megfelel egy könnyű reggelinek. Az ebéd és a vacsora esetében az én saját tapasztalatom is az, hogy egy optimális étrend esetében nagyjából hasonló kalóriatartalmúnak kell lennie. Itt az mediterrán étrend esetében az az ajánlásom, hogy a tányér felén legalább legyenek. Ez ugye így optikailag ellenőrizhető, hogyha valaki megcsinálja ezeket az ételeket, de hogyha kiszámoltjuk egyébként tényleg így a jó a bevitele is, tehát hogy a tányér felén legalább legyen színes, friss vagy grillezett zöldség. Lehet itt cukkini, paprika, paradicsom, uborka, akár salátamix is. A másik egy negyedén legyen minőségi hús. Itt értem azt, hogy mondjuk tengergyümölcsei, frissen elkészített halak, rákok, grillezett csirke, de lehet, hogyha valaki nem akar például húst, akkor lehet mondjuk csicseri borsó is, vagy akár feta sajt is. Ezek is nagyon-nagyon jól beleillenek ebbe az étrendbe. A második negyednél, tehát az utolsó részen lehet teljes kérésű, vagy hát lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmazó köret. Itt lehet mondjuk barna rizs, bulgur.
0: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket Honti Péterrel.
2: Igazi mai slágerek.
3: Változatosan. Ez a Rádió egy gong.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is Honti Péterrel beszélgetünk, kecskeméti dietetikussal, a Járomi Medical dietetikusával, élelmiszermérnökkel, és arról már ejtettél néhány szót, hogy hogyan áll össze a lehető legjobban a tányérunk, hogyha mondjuk egy étkezést nézünk, és a nyári időszakra vetítjük le, akkor azt kijelenthetjük, vagy nagy általánosságban elmondhatjuk, hogy a tányérunk felét azt jó, hogyha a zöldségek alkotják, minél sokszínűbb zöldség, ugye egy negyede legyen jó minőségű hús mondjuk, a másik negyede, vagy az utolsó részlete, utolsó negyede pedig mondjuk bulgur, vagy barna rizs, tehát jó minőségű szénhidrát. Beszéljünk arról is, hogy még hogyan tehetünk annak érdekében, hogy a táplálkozásunk így nyáron ebben a nagy melegben a lehető legjobb legyen. Mit tudunk még tenni, vagy mit érdemes még itt elmondani a nyári táplálkozással, helyes táplálkozással kapcsolatban?
2: Nekem az az alapvető javaslatom, hogy minél kisebb adagokban étkezzünk. Most ahhoz, hogy ne terheljük le a gyomrunkat, ahhoz az lenne a legoptimálisabb, hogyha addig ennénk, vagy hát ott fejeznénk be az étkezésünket itt a főétkezések esetében is, amikor már azt érezzük, hogy kezdünk tele lenni, de nem együk túl magunkat semmiképp sem, mert az leterheli már a gyomrunkat és az emésztőrendszert. Ezért érdemes kis étkezéseket beilleszteni a nap folyamán. Tehát minél többször együnk, így egyébként a felszívódás és a gyomor és a bélmozgás is felgyorsul, így egyébként önmagában egy optimális állapotot fog majd előidézni ahhoz, hogy minél gyorsabb legyen az anyagcserénk, és elérjük a kívánt formát. Úgyhogy a kis étkezésekre én visszatérnék itt. Én nagyon erősen ajánlom az olajos magvakat. Nagyon-nagyon jó beltartalmi értékük van, nagyon jó a fehérje tartalmuk. Ha valaki esetleg megterhelőnek tartja azt, hogy mondjuk egy-két maréknál többet fogyasszon, akkor viszont vagy nyers zöldségeket, vagy nyers gyümölcsöket lehet kis étkezésekre betenni. Igazából itt csak egy ajánlás van, hogy minél többet tegyünk be. Hát ugye itt vissza lehet térni még a korábbi adásoknak az adataira, hogy sajnos az emberek Magyarországon kevés zöldséggyümölcsöt fogyasztanak. Itt, hogyha egy ilyen 40-50 dekát megcélzünk magunknak a napi szinten, akkor már tulajdonképpen teljesítettük azt, amit lehet.
1: Már pedig átlagban, bocsánat, ennek a felét se eszi a magyar.
2: Tehát így erről beszélgettünk már. Pontosan.
1: Fontos azért hozzátenni, hogy nagyon kevés zöldséget, gyümölcsöt eszünk. Itt a nyár ezt kihasználhatjuk, mert most van bőssége a zöldséggyümölcs a polcokon megfelelő minőségben ilyenkor.
2: Így van, nagyon jó minőségűeket lehet kapni.
1: Arról is beszéljünk, hogy a vízfogyasztás, vagy a nem feltétlen csak a víz, a folyadék bevitel természetesen nagyon fontos. Ez egy elcsépelt mondás, de ilyenkor azért érdemes erre is felülni a figyelmet. Egy jó megfelelő nyári táplálkozáshoz ez is kell.
2: Így van. Azért is szoktam egyébként javasolni, hogy mindenki vezessen étkezési naplót, mert ebbe érdemes felvinni a napi bevitt folyadék mennyiségeket is. Na most az étkezési naplónál azonnal és instant kiütközik azt, hogyha valaki kevés folyadékot visz be. Na most itt azt lehet mondani, hogy azért, ha valaki mondjuk sok dinnyét eszik a nap folyamán, vagy mondjuk uborkát, vagy őszi barackot, azt minimálisan egyébként be lehet számolni a folyadékfogyasztásba, de nem teljes mértékig. Tehát nem azt mondom, hogy egy kiló dinnye elfogyasztása egy liter folyadéknak minősül, mert logikusan ennyit azért nem tartalmaz ez a gyümölcs, de viszonylag sok folyadékot. Viszont tiszta vagy tisztított vízet, vagy ásványvizet mindenféleképpen fogyasszunk. És tényleg azt mondom, hogy mivel fokozott a hőség, itt azt lehet mondani, hogy egy könnyű fizikai aktivitás mellett is. Na most a könnyű fizikai aktivitás az azt jelenti, hogy mondjuk elsétálunk a munkahelyünkre, és ott irodában dolgozunk. Tehát ha valaki még ennél is többet csinál, én például szeretek kerékpározni, és kerékpárra járok nyáron a városban, hát az már éppen a könnyű aktivitás tetejénél mozog. Na most ott viszont nagyon kell figyelni a folyadékpótlásra. Éppen most csináltam egy számítást, hogyha egy átlag 80 kilós felnőttel számolunk, akkor az aktivitás közben olyan fél liter vizet kellene pótolni abban az esetben, hogyha a külső hőmérséklet olyan 25-30 fok. ha ez már 35-40 fok köré megy föl, az már nagyjából 1 liter per óra az aktivitás mellett. Ez egy a felnőttnek az átlagos napi bevitele szempontjából úgy néz neki, hogy mondjuk a 25-30 fokos hőség mellett egy minimum 3,5-4 literes folyadékfogyasztást indokol, és a 35-40 fok esetében már 5,5-6 liter. Tehát itt azért borzasztó nagy az ugrás. Én saját tapasztalatból tudom ezt mondani, hogy nagyon gyorsan megszomjazik az ember ilyen 40 fokos vagy 35-40 fokos hőségben, és ahogy érezzük, hogy megszomjazunk, azonnal inni kell. Tehát nem szabad várni vele, mert nagyon gyorsan ki tudunk száradni. Ez az egyik. A gyerekeknek szintén adni kell inni, mert a gyerekek nagyon-nagyon sokáig el tudnak úgy játszani, hogy nem is érzik, hogy már inni kellene. A harmadik pedig az, hogy 35-40 fokos hőség mellett már nem elég csak az, hogy iszunk. Ott már annyira nagy, vagy annyira sok az izzadás az átlag szervezetnél is, hogy nátrium, kárium, magnézium pótlás, tehát egy tulajdonképpen egy izotóniás ital fogyasztása is indokoltá válik. Még akkor is, hogyha nem is sportolunk, tehát sport nélkül is indokoltá válik, mert egyszerűen fizikailag nem tudunk bevinni ennyi ásványanyagot csak csapvízzel, amennyire egyébként ilyen hőség mellett szükségünk lenne.
1: Ezek nagyon fontos tanácsok, tényleg ebbe a nyári időszakban még van azért a nyári melegből hátra bőven, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Ez volt a célkitűzésünk. Ezzel a beszélgetéssel nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten ellátogattál ide hozzánk, és a tanácsokat elárultad nekünk.
2: Köszönöm én is.
1: Honti Péterrel beszélgettünk, tehát a Kecskeméti Járomi Medikál dietetikusával, élelmiszermérnökkel az elmúlt percekben.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Kecskeméten és Bács-Kiskun vármegyében nyugodtan mondhatjuk, hogy világszínvonalú a stroke ellátás. Ez ma Magyarországon is, de a világon is az egyik vezető halálozási ok. Egy nagyon komoly betegségről van szó, amely nagyon-nagyon sok, több tízezer ember életét követeli, és nagyon sok ember kell, hogy megküzdjön ezzel a stroke betegséggel. Viszont van egy nagyon jó kezdeményezés, amely felhívja a figyelmet arra, hogy lehet tenni a stroke végzetessége ellen. Ez az Angyal kezdeményezés, és Bács-Kiskun vármegye nemrégiben elnyerte az Angyal Régió díjat, ezért mertem azt állítani, hogy itt a régióban kiemelkedő színvonalon zajlik a stroke ellátás. De hogy pontosan miről is van szó, mi ez a kezdeményezés, mivel érdemelte ki Kecskemét a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház a mentőszolgálattal együttműködve azt, hogy Angyal Régiónak mondhassa magát Bács-Kiskun vármegye. Arról Reichert Zsófiát, az Angyal kezdeményezés, vagy Angels kezdeményezés magyarországi tanácsadóját, képviselőjét kérdeztük.
2: Az Angels kezdeményezés egy non-profit szervezet, amely világszinten működik. Együtt működünk az Európai Stroke Szervezettel, Világ Stroke Szervezettel, és közösen fejlesztünk akár edukációs programokat, tréningeket, mind az egészségügyi intézmények során a mentősök között és a kórházak között is. Tehát, hogy igazából a célunk az, hogy fejlesztjük a stroke ellátást, és ez kifejezetten a fókuszunk, tehát mi csak a stroke ellátás javításával foglalkozunk. A mi mértünk az, hogy ugye minden 30. percben tulajdonképpen egy stroke beteg vagy meghal, vagy örökre rokkantá válik azért, mert nem a megfelelő kórházba volt szállítva, és mi ezen dolgozunk, hogy egészen az ellátás szervezésnek attól a pontjától, hogy a mentős kiérkezik a beteghez, onnantól kezdve, hogy a megfelelő kórházba eljut, odáig, hogy a megfelelő terápiát kapja meg, azzal igazából ebben dolgozunk, tehát ez a fő lényege az egész Angels kezdeményezésnek.
1: Összehangolt és szervezett munkával, mennyire lehet ezzel elérni azt, hogy ne

0: ellenálló tüneteket. Úgyhogy ez szerintem itt kezdődik minden, legalábbis szerintünk ugye itt kezdődik minden, és ez a legelső alappillére, úgymond a stroke kiválóságnak, és onnantól folytatódik, hogy ez a további három pillér, hogy a mentőszolgálat ugye milyen minőségben, milyen gyorsan tudja ellátni a beteget, és elszállítani a megfelelő kórházba, a kórháznak a teljesítménye és működése, illetve az, hogy a területen megfelelő mennyiségű stroke centrum legyen, hiszen természetesen minden betegnek szeretnénk ugyanazt az esélyt megadni, bárhol is él az adott vármegyében. Úgyhogy igazából ez a négy alappillér, amiről most szólt ez az egész esemény, ez a regionális megközelítés, vagy vármegyei megközelítés, ugye magyarul így nevezzük a regionális megközelítést, vagy vármegyei megközelítés.
1: És az előző statisztikához talán még az is hozzátartozik, hogy minden negyedik ember ma érintett stroke betegségben, hogyha ha jól tudom, nem tudom, hogy pontosan mondom el, de ilyen szempontból is hangsúlyos.
0: Akár vezető betegségnek számít, és haláloknak is számít egyébként, tehát a szív- és érrendszeri eredetű betegségek vezető halálok okai és betegségei egyébként Magyarországnak is, tehát ugyanígy ebben ezt úgy mondhatjuk, hogy világszinten is ez a jellemző, de Magyarországon pedig még inkább jellemző ez.
1: Köszönöm a pontosítást, és ilyen szempontból is akkor hangsúlyos, hogy megfelelő centrumok, megfelelő kórházak, megfelelő mennyiségű, minőségű szakellátással találkozzon az ember, és az Bács-Kiskunvár megyében ezek szerint adott, hiszen angyal régió lett itt az elmúlt percekben, a Kecskeméti Városházán vagyunk, ezt ünnepeltük. Igen, szóval igen. Az elmúlt percekben kiderült, hogy angyal régió lett itt Bács-Kiskunvár megye. Mit igen. jelent ez?
0: Így van. Hát ez azt jelenti, hogy ez a négy alappillér tud funkcionálni, együttműködni, és hogy mindaz a munka, amit belefektettek, nem csak a tavalyi évben, ugye ez a tavalyi évnek a díja most kifejezetten, de ugye alapvetően az elmúlt évek, évtizedek munkája is hozta meg ezt a gyümölcsöt, hogy együtt tudnak működni mind a centrumok, mind a mentőszolgálat ezekkel a centrumokkal, akik ugye primären sztrókellátó központokként funkcionálnak, és hogy ugye nyilván az iskoláknak az edukálása is kezdhetett megtörténni így a programnak az implementálása a területen, úgyhogy tulajdonképpen ezt jelenti ez a regionális díj, ez a Angyal Régió díj, hogy ez a négy alapja, hogy a lefedettség is, ugye itt most hozzátéve a utolsót mentőszolgálatnak a munkája, a kórházaké és a mesehős kampánynak az implementálása megvalósulhatott.
1: És ez záró kérdés, van-e olyan célkitűzés, akár világszinten, mert az Angels kezdeményezés egy globális program igen. megfogalmazva, hogy hogyan lehetne, kellene leredukálni a betegség számát, ha már ez vezet betegségnek számít ma a szív- és érrendszeri betegségek mellett. Tehát mondjuk megfelelő edukációval, megfelelő felismeréssel, megelőzéssel, vagy gyors kezeléssel az elhalálozások számát mennyiben lehetne egy álomvilágban kicsit visszavetni?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, meg nagyon jó kérdést vet fel ugye magában ez a kérdéskör, de fontos kifejezni, hogy az Angels kezdeményezés missziója vagy célja az, hogy a világot magát tegyük stroke biztossá. Tehát tulajdonképpen nem az, hogy csökkentjük edukációval, nyilván a felismeréssel, a tünetek felismerés, ez nagyon fontos, de az, hogy milyen életmódot folytassanak, vagy ehhez hasonló szakmabeli kérdésekkel maga az Angels kezdeményezés konkrétan nem érintett benne ebben a témakörben. Mi nekünk az a legfőbb célunk, hogy tényleg mindenki számára a stroke biztossá tegyük, hogyha bárki egy hozzátartozó saját magukon észlelik a stroke-nak a tüneteit, tudják, hogy mit kell tenni, és hogy a mentőszolgálat a megfelelő módon a leggyorsabban tudja eljuttatni a stroke centrumba, és a stroke centrumban megfelelő ellátást kapja. Tehát nekünk ez a legeslegfontosabb, így összegezve a gondolatokat.
1: Rehert Zsófiát, az Angels kezdeményezés magyarországi tanácsadóját, képviselőjét hallottuk.
2: Igazi mai slágerek.
3: Változatosan. Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai slágerek.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat. Továbbra is arról van szó, hogy az Angels kezdeményezés, amely a stroke ellátást minősíti bizonyos régiókban, Kecskemétet, illetve Bács-Kiskun vármegyét Angyal Régió díjjal tüntette ki. De ez a program arról szól, hogy minél jobb legyen adott helyszínen, adott körülmények között a stroke ellátás és a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház a mentőszolgálattal és az oktatási intézményekkel együttműködve egy olyan programot dolgozott ki, amely bizony elérte azt, hogy Bács-Kiskun vármegye a kiemelkedő színvonalú stroke ellátással rendelkezzen. És bizony ebben benne vannak a gyerekek is, mert hogy sok esetben sajnos nekik kell észrevenniük, hogy a szüleikkel, nagyszüleikkel valami nincsen rendben. De hogy hogyan is tudják a gyerekek észrevenni azt, hogy akár stroke-ot kaptak a hozzátartozóik, azt a Mesehős program vezető koordinátorától, Kecskeméti Andreától tudtuk meg.
2: Azzal kezdeném, hogy élete során minden negyedik ember stroke-ot kap. Nem csak az idősek, bár nyilván az ő köreikben ez gyakori, de bármelyikünk, a gonosz vérrög bárkire lecsaphat. Ez a program az Angels Initiative megálmodott kommunikációs programja, ami arról szól, hogy kisiskolásokat és óvodásokat vonnak be a programba mesehősökön keresztül. Ezek a mesehősök mutatják meg a stroke fő tüneteit, azt a bizonyos három fő tünetet. Mosoly Misi például nem tud mosolyogni, Erő Ernő nem tudja felemelni a fél karját, Szószátyár Szilvi nem tud beszélni, és van a kicsi Emil, az értesítő Emil, az okos gyerek, aki tudja, hogy ilyen esetben a 112-t kell hívni. Nagyon ügyesen kitalálták a programot, 5 foglalkozásból áll, és a tanárok is meg tudják tartani, semmilyen előképzettség nem kell hozzá. Ami még érdekessége, a kicsik gyönyörű munkafüzetet kapnak, színezőt, maszkot tudnak kivágni belőle, valódi hőssé tudnak válni a program végére, akik valóban meg tudják menteni a környezetükben lévőket, akár nagyszülőket, szülőket, de bárkit az utcán. Ami az érdekessége, hogy a gyerekek sok időt töltenek a nagyszülőkkel, azért mégiscsak ők a legveszélyeztetettebbek, és ők még ha hazaérnek, elmesélik, hogy mi volt aznap az óvodában vagy az iskolában, nem úgy, mint a nagyok, akikkel soha nem történik semmi, mint tudjuk. És így módon megtanítják a családtagjaikat a tünetekre, és arra, hogy nem szabad várni, azonnal mentőt kell hívni, hiszen a stroke ellátásnál az idő a legeslegfontosabb faktor.
1: Hány gyermek találkozott már ezzel a képzéssel, és mi a cél, hány gyermek áll még mondjuk a képzés előtt?
2: 36 ezernél tartunk a kezdetektől, néhány éve kezdett Magyarország, 40 ország vesz benne részt, és világ méretűen 1.200.000 gyereknél tartunk. Ami érdekesség, hogy ugye be tudjuk szorozni a szülőkkel, nagyszülőkkel, tehát így módon egy komoly számot kapunk. A tervünk az, hogy meg sem állunk, ameddig csak lehet megyünk, és barátokat szeretnénk szerezni. Egyrészt olyanokat, akik megfogják a kezünket, és közösen írjuk ki az égre, hogy ez a program, ami ingyenes, és mindenki számára elérhető, sőt, mi több jár, hiszen a családok biztonságát tudja valamelyest biztosítani. Tehát barátokat szeretnénk szerezni hozzá, hogy közösen tudjunk eredményeket elérni.
1: Kecskeméti Andreát, a Mesehős programvezető koordinátorát hallottuk tehát az elmúlt percekben. Ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba. A Mozaikkal legközelebb majd jövő hétvégén jelentkezem, ugyanígy szombaton és vasárnap 14 és 15 óra között, ahogyan azt már megszokhattátok. Most viszont búcsúzom, minden jót kívánok, Vízi Zalánt hallottátok, sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik, a Rádió egy gongon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a magyar nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Több mint háromszorosára nőtt a külföldi hallgatók száma a Neumann János Egyetemen. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Rekordszámú 556 külföldi hallgató nyert felvételt idén a Kecskeméti Neumann János Egyetemre. Ez több mint háromszorosa a tavalyi adatnak. 2025-ben ugyanis 163 nemzetközi hallgató kezdte meg tanulmányait az intézményben. Az új hallgatók 65 országból érkeznek Kecskemétre, és 12 alap, mester és doktori képzés közül választhattak. Az egyetem tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek a nemzetközi kapcsolataiknak és képzési kínálatuknak bővítésére. Az idei általános felvételi eljárás összességében is erős eredményt hozott, több mint 1500 új hallgatót vettek fel az intézménybe. Egyre súlyosabban érinti a gemenc élővilágát a tartós hőség és a csapadékhiány, a szárazság miatt ugyanis csökken a holtágak vízszintje, és egyre kevesebb táplálékhoz jutnak az állatok. A Gemenc ZRT szerint a problémát az is fokozza, hogy az elmúlt másfél évtizedben megritkultak azok a dunai áradások, amelyek korábban rendszeresen vízzel látták el az ártéri területeket. A holtágak és mellékágak kiszáradása különösen a halakat és kétéltőeket, valamint a velük táplálkozó fajokat, például a fekete gólyát veszélyezteti. A gímszarvasok és a vaddisznók egyelőre el tudnak jutni a Dunához vagy a nagyobb mellékágakhoz, egyes helyeken azonban már mesterségesen, lajtos kocsival töltik fel számukra az itatókat. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
12: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölött hőmérsékleteket jeleznek, rekord vendége számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki, utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
11: Többnyire derült napos idő várható ma, aztán késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, estétől a határ közelében néhol előfordulhat zápor, zivatar, a hőmérséklet 32 és 37 fok közé melegszik. Holnap északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, előfordulhat majd zápor, zivatar, a déli szél néhol megélénkül, a hőmérséklet pedig éjszaka 12 és 22, míg napközben 27 és 36 fok között valószínű.
3: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermegy.

Itt a Rádió egy gong. Nem tudom, hogy tudtátok-e, de nálunk csak igazi mai sláger megy. Sziasztok! A múlt héten a strandon láttam egy srácot, aki a törölközőjén ülve próbált megvédeni egy gombóc vaníliafagylaltot a tűző naptól. Nagyjából 12 másodperc alatt veszítette el a csatát, és a fagyi szétfolyt a kezén. De ő csak nevetett, és beugrott a medencébe. Nekem ez a vasárnap délutáni életérzés, amikor nem bosszankodsz a hőségen, hanem inkább csobbansz egyet. 10 perccel járunk 3 óra után, Kormos Zsolt vagyok. Akár a strandon áztatjátok a lábatokat, akár az otthoni hűvösben pihentek. A következő 2 órában tutira meghozzuk a legdögösebb mai slágereket és a pörgős nyári ritmusokat. Néhány perc múlva újra nyílik a frissített programajánló katalógusunk, és megnézzük a jövő heti ünnepi lehetőségeket. Ne feledjétek azt sem, még mindig nyitva áll a Rádió egy gong Facebook oldalán futó épületfotós játékunk. Ha megírjátok kommentben a megfejtést, még ma tiétek lehet egy exkluzív nyereménycsomag. Jó játékot és kellemes kikapcsolódást kívánunk mindenkinek. Félix Jén igazi mai slágerével megyünk tovább. Jön a Walk With Me.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Az előttünk álló ünnepi héten program hátán vár bennünket. Tervezzük meg együtt a szabadidőtöket. Lélekből született címmel Takács Jolán Anna kiállítása még mindig megtekinthető a Lift galériában, a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórházban. Szerdán, augusztus 19-én Szent István ünnep lesz, Ballószögön ünnepi szentmisével, műsorral és kenyérszenteléssel. Helvécián, szerdán 11 órától szintén Szent István napi ünnepség és idősek napja várja a látogatókat operett műsorral. Augusztus 20-án, csütörtökön 18 órakor Kecskeméten városi államalapítási ünnepséget tartanak a Szent István szobornál. A Híres Hét Fesztivál pedig csütörtöktől vasárnapig vár mindenkit. Szuper lehetőségeink vannak tehát a jövő hétre. Remélem mindent beírtatok a naptárba. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk. A tippek után pedig, ha még nem tettétek volna meg, nézzétek meg a Rádió 1 Gong Facebook oldalán a mai épület fotónkat. Írjátok meg, hol található Kecskeméten, és a helyesen kommentelők között még ma kisorsolunk egy nyereménycsomagot. Lattóval és Lukálával megyünk tovább. Következik a Lottery.

Itt a Rádió Egygong, foglaljuk össze, mit tudhatunk a ma délutáni időjárásról. Egészen estig 35 fokos strandidőre számíthatunk. Hajnalban 20 fokot mutatnak majd a hőmérők. Holnap megnövekszik a felhőzet, záporok és zivatarok hűtik le a levegőt. A csúcs hőmérséklet 33 fok körül alakul. Kedden egy hideg front mögött 28 fokig frissül a levegő, élénk északi szél mellett. Egy érdekességre bukkantam, amit meg is osztok veletek. A nagy kánikulában a tengerparti homok hőmérséklete akár a 60 fokot is elérheti, miközben a víz alatti homok kellemesen hűvös marad. A természet mindig kiegyenlíti a dolgokat. Egy igazi mai sláger következik, és nem sokára jönnek a legfrissebb útinformációk. Indul a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: A vasárnapi utakon közlekedők a következőket tapasztalhatják. Az M5-ös autópályán Lajos Mizsénél, Kecskemétnél és Kunszállásnál továbbra is belső sávlezárások és sávszűkítések vannak érvényben. Az 51-es főúton Taksonynál és Baján útépítés és csatornázás miatt sárga táblák és útszűkületek várják a sofőröket. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között félpályás terelés, Kecskemét határában pedig körforgalomépítés lassítja a forgalmat. És a végére ismét egy érdekesség. Egy amerikai családnak 27 autója van, mind működő állapotban. Ezt itthon inkább autókiállításnak neveznénk. Következő útitársunk Cyril indul a Stumbling Inn.

0: csodálatos tájékoztatások miatt ez egy nagy közösség. Jó fejek a műsorvezetők, és nagyon jó fejek a DJ-k.
1: Szeretem a zenéket, amiket játszotok, jók az esti mixek, hú, de szeretem azokat is. Reggeltől estig titeket hallgatlak, csak és kizárólag mindenhol.
2: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy.

Itt a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Mielőtt meghallgatnánk a reklámokat és a híreket, megosztunk veletek egy érdekes történetet. A washingtoni Kincaid tónál két sporthorgász arra lett figyelmes, hogy egy óriási harcsa furcsán csapkod a víz felszínén, és nem tud lemerülni. Amikor közelebbe vesztek, látták, hogy a harcsa szája tátva van, és egy felfújt gyerekkosárlabda szorult a torkába. A hal be akarta kapni a labdát, de az fennakadt a kopoltyújánál, és mivel a labda lebegett, a harcsa is tehetetlenül sodródott. A két horgász végül egy késsel óvatosan kiszúrta a labdát, kihúzta a hal szájából, a harcsa pedig hálásan elúszott a mélybe. Látjátok, a nagy melegben még a halak is túlvállalják magukat a menüvel. Ha a hétvégén ti is bekapnátok valami finomat a vízparton, csak óvatosan a méretekkel. A következő órában eláruljuk, mi a boldog és hosszú élet egyetlen igazi titka. Nem sokára pedig érkezik Lady Gaga és a The Dead Dance.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
3: Új fesztivál tarolja le a Tűserdőt. Augusztus 22-én jön az első Laki Teleki ifjúsági fesztivál. Fellép a Bohemian Betyárs, 100 Sins és a legjobb helyi DJ-k. Helyszín Tűserdő Pálinka Ház. Augusztus 22. Ki ne hagyd!
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
4: Átfogó felújítás zajlik a kecskeméti mentőállomáson. Összetett megoldásra van szükség a Sugovica helyzetének kijavításához. Új fejlesztés Helvécián. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Felújítják és egyben bővítik a kecskeméti mentőállomást. A munkálatok még 2025-ben kezdődtek, miután az egységes ügyeleti rendszer bevezetésével jelentősen megnőttek az állomás feladatai. A fejlesztés részeként új raktárakat és oktatótermet alakítottak ki. Megújult a szennyvízhálózat és a kültéri burkolat, valamint korszerűsítették a műhelyt, a garást és a villamos hálózatot. Felújították az irodákat, az öltözőket és az éjszakai pihenőt is. Jelenleg pedig az elektromos rendszerek korszerűsítése zajlik. A következő években energiahatékonysági beruházásokkal folytatódhat a program. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a már elkészült fejlesztések érezhetően javították a kecskeméti mentők munkakörülményeit és a mindennapi munkavégzés hatékonyságát. Többféle beavatkozásra lehet szükség a bajai Sugovica alacsony vízállásának és vízminőségi problémáinak hosszú távú rendezéséhez. Erre jutottak a témában tartott szakmai fórum résztvevői, számol be róla a BAON. A szakemberek szerint a problémát nem lehet kizárólag helyi intézkedésekkel megoldani, mivel a Sugovica vízállása közvetlenül a Duna vízjárásától függ. A találkozón megvizsgálták a meder kotrásának lehetőségét is, amely alacsony vízállás idején is nagyjából 120 cm-es vízmélységet biztosíthatna, de a vízminőségi problémákat önmagában nem szüntetné meg. Felmerült a szeremlei Sugovica ág megnyitása is, ez azonban jelentős kotrással járna, míg a torkolat lezárását és egy zsiliprendszer kialakítását a várható vízminőség romlása miatt nem tartják megfelelő megoldásnak. A szakértők ezért hosszabb távon a víz visszatartás feltételeinek javítását és a Duna vízszintjének emelését tartják szükségesnek. Új beruházás készül Helvécián. A focipálya mellett új sportöltöző épül, írja a BAON. A Helvéciai Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt TAO pályázat keretében nyert forrást a beruházásra. Az új létesítmény 3 ütemben készül el, és megfelelő kiszolgáló helyiségeket is kap. A munkálatok már zajlanak, az új öltözőt várhatóan jövő nyáron vehetik birtokba a sportolók. Ma még marad a zavartalanul napos, csapadékmentes idő, a déli szél napközben megélénkül, néhol rövid ideig meg is erősödhet. A hőmérséklet napközben 34-36 fok körül alakul a térségben. Holnap már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen lehet majd számítani esőre. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, míg napközben 27 és 36 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermej.

A Rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. Gyerekkoromban vasárnap délután az volt a legszebb, amikor a strandról hazafelé menet a kocsi hátsó ülésén félálomban hallgattam az autórádiót, miközben a bőrömön még éreztem a napmelegét, meg a klór illatát. Ez a vasárnap délutáni varázs semmit sem változott. Hello Kecskemét, szia Nagykőrös, üdv Csongrád! 10 perccel múlt 4 óra. Rákanyarodunk a vasárnap délután utolsó felvonására. Kormos Zsolt vagyok, ebben az utolsó közös órában hozzuk a hét legdögösebb igazi mai slágereit a Rádió 1 legpörgősebb nyári ritmusaival. Van még esélyetek tippelni a Rádió 1 gong Facebook oldalán is a mai épületfotóra, az exkluzív ajándékcsomagért. Néhány perc múlva a pletyka rovatban pedig elhozunk egy lenyűgöző tudományos áttörést a boldogság igazi titkáról. Tartsátok a tempót, hangosítsátok fel a rádiót, következik Matt Sassari és az It Feels So Good.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

A Rádió egy gongon a vasárnap délután utolsó nagy sztoriaként érdemes egy pillantást vetni a pszichológia és a tudomány történetének leghosszabb, több mint 85 éven át tartó kutatására, amit a Harvard Egyetem tudósai végeztek, és a napokban végre publikálták a végső tanulságait. A Harvard kutatói 1938 óta több generáción keresztül több száz ember teljes életútját követték nyomon a fiatal koruktól egészen az idős korukig. A legújabb elemzések kimutatták, hogy sem a pénz, sem a karrier, sem a híresség nem határozza meg azt, hogy valaki boldog és egészséges marad-e idős korára. A kutatás egyetlen sziklaszilárd következtetése az volt, hogy a jó kapcsolataink tartanak minket boldogan és egészségesen. Azok az emberek, akiknek mély, megbízható emberi és családi kapcsolataik vannak, tovább élnek, lassabban öregszenek, és még a fizikai fájdalmakat is sokkal jobban viselik. Úgyhogy töltsetek minél több minőségi időt a családdal és a barátokkal, akár ezen a vasárnap estén is. Ezek után nem sokára jön az utolsó időjárás előrejelzés, és egy igazi mai sláger Shakirától a Daida.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Az időjárásunk a hét elején a következőképpen alakul. Hétfőn 33 fokos melegben záporok, zivatarok hűtik le a levegőt, kedden pedig a hideg front mögött kellemes 28 fokos csúcsértékre készülhetünk. A nyári naplementék pedig azért sokkal színesebbek és narancssárgábbak, mint a téliek, mert a meleg levegőben lévő páraszemcsék jobban megtörik a fényhullámokat. Gyönyörködjetek benne ma este, és a folytatásban már is itt van egy zseniális felvétel Ed Sheerantől, az

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: 3:45. A Rádió 1 Gong záró közlekedési körképe következik. Az M5-ösön Lajos Mizse, Kecskemét és Kunszállás térségében továbbra is terelések és belső sávlezárások nehezítik a haladást mindkét irányban. Az 51-es főúton Taksonynál csomópontépítés, az 52-es főúton Solt és Fülöp szállás között, valamint Kecskemét határában félpályás terelésre kell számítani. Az 54-es főúton Jakab szállásnál, az 55-ösön Mórahalom és Mélykút között útszűkület lassítja a tempót. És egy utolsó érdekesség a közlekedés világából. Kijevben van a világ legmélyebb metróállomása. 105 méter mélyen. Ez már nem metró, inkább egy föld alatti túra. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong csapata. Alex Kenji-vel megyünk tovább. Itt a Bambole.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió Egy Gong, kedves hallgatóink, Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Ennyi volt mára a vasárnapi közös pörgés. Elérkeztünk a hétvégi adásmenet végéhez. De ne feledjétek, még mindig lehet tippelni a Rádió Egy Gong Facebook oldalán egészen éjfélig. Ha valaki még nem tudná, ma is feltöltöttünk egy kecskeméti épületfotót. Kommentben azt kell megírnod, hol található Kecskeméten. Éjfél előtt a helyesen kommentelők között kisorsoljuk napi nyereménycsomagunkat. A sorsolás nyertesét privát üzenetben értesítjük. Rövidesen átadjuk a terepet a Cookie Weekendnek, ahol a legdögösebb DJ-szettek kísérnek át benneteket a vasárnap estébe, és felkészítenek az új hétre. Holnap 10 órától Faragó Miklóssal rádiózhattok. Addig is vigyázzatok magatokra az utakon. Csodás vasárnap estét, és sikeres új hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok!

0: csak igazi mai sláger megy. It's party time and the sun has got me going wild. I lose my mind all these Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
2: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
3: Kattintson webshopunkra! Intersilver.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Szép jó napot kívánok mindenkinek, remélem jól vagytok, egészen 20 óraig együtt vagyunk, és egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi emelságereket, és van egy fontos információ, jövő egy szombaton, azaz 6 nap múlva, 18 órakor érkezik élőben és személyesen Blond is, és mixelni fog nektek, hoppá, de jó, nem? Viszont most én mixelek nektek, egészen 19 óraig érkezik David Guetta és Jennifer Lopez elégüt, a szám címe Save Me Tonight. Én kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, vigyázzatok magatokra, esetleg úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, jó? Allé, ahogy mondtam, jöjjön David Guetta, David itt vagy barátom, eh?
1: Hey, what's up, it's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary. Don't know.

Jó estét, ez ima is legyen egy After Party Show Summer Edition 19 óraig, és természetesen 19 órától 20 óraig egy órás élő kívánság műsor. De úgy mondtam, mixelek nektek, és nincs megállás, érkezik-e marosan Purple Disco Machine, és a szem címe Something on My Mind. Szoktam mondani egy ilyet, de tényleg így van, ha valaki szereti a jó zene, ez muszáj szeretni, jó? Állj up! Bulizzunk tovább, itt arra jó egyen! Hagyjatok egy kis songerőt! Állj up, kukikám!

csinálni semmit, csak élvezni ezt a jó kis After Party Show Summer Edition, magyarul mixelek nektek az igazi imáslágereket megszakítás nélkül, és nadám, sok a zene, kevésre dúl, már most mit csinálom? Kikapcsol a mikrofonom, jó? 12 percig nincs kuki, csak zene. Tudom, őrültök nagyon!

0: a gyereket, nem szép az életét a rádió egyen, de oly nem gyönyörű. Hamarosan újra zene érkezik, Reganili és Blue Heart.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
7: Ne!
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is tett!
9: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
10: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n!
11: Carglass javít, Carglass cserél!
1: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
13: Mostoha anyát bérelnek a japánok. Hát Jukoyo, így hívják.
14: Engem kezd érdekelni.
15: Mit csinál velem a mostoha?
13: 30 és 45 év közötti nőket keresnek, akik gondoskodó és irányító anyuka szerepet vesznek fel az infantilis fővárosi férfiak számára. Elkezdi leszidni a fiatalt a rendetlenségért, a szércolt hormikért, a rosszak miatt, és megcsináltat vele mindent a lakásban. Imádom a japánokat! Milyen érdekes kultúra!
15: Na de ezt a saját anyuk miért nem csinálja meg nekik ingyen?
14: Hát mert
16: nem ott él, nem abban a városban él, nem ott
13: na
16: él.
13: De várjál.
16: Mama.
13: Utcai hétköznapi ruhában megérkezik, leszidja a rendetlenség miatt, 30-40 percben akár kényszeríti a férfit, hogy szigorú felügyelet alatt takarítsa ki a szobát, leszidja a férfit, mint egy hanyag mostó a fiút, ezt követően segít a férfinak hajat mosni, levághatja a körmeit, ha szerepel az opciókban, és törölközővel megszárítja a haját. Egyre népszerűbb szolgáltatás ez Japánban. A férfinak ebben a pillanatban teljesen passzívan kell viselkedni, mint egy ifjúnak, akiről a saját mostohanyja gondoskodik. A fennmaradó időt a fiatal japán férfiak a problémáik elmondására fordítják, az idősebb nő tanácsot ad nekik az elakadásban.
15: Úristen, Anna, milyen jó lenne ebben.
13: Annyira jól arcok a japánok,
16: én kaszálnék.
15: Anna, a legjobb lenne. Tényleg.
13: Ha vége egyszer a rádió műsorak, és te fél éven belül nem vagy Japánban. Komolyan mondom, ha te nem vagy Japánban fél év múlva, és nem úgy hívnak, hogy Jukoyo, érted? És keresed hülyére magad.
16: Ott pihegne a mellem, és mondanám, hogy na jó, és most már térjünk a gatyádra! Össze azt a rohadt zoknit, te!
13: Imádom ezt, ami teljesen ketyós mindenki.
12: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
17: Rádió 1-en.
12: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
18: Alfa Echo Bravo!
1: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

minket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Ez itt a Rádió 1, ahol sok igazi ma is legjár megy. De jó piciké volt lájtózni, nem? Üzsel el és Forever, nagyon sokan szeretjük, a social médiában mindenhol ez megy, tényleg. Azért hiába idős vagyok, azért követem a divat, jó? Allez, annyira követem a divat, hogy a jó barátommal, Karnerrel készítettünk nektek egy új dalt. Ez a szám címe, hogy Fire, és nagyon sokan kérdezik tőlem, vajon ki az énekesnő? Elárulom nektek, úgy hívják, hogy Alexa. Alexa, igen. Ja. Sokat dolgoztunk, de na, szerintem jó kis muzsikát csináltunk. És a DJ-kről van szólanak, fiúk, érkezik jövő héten szombaton 15 órakor személyesen itt a Rádió 1 stúdiójában Blondis, és ő fog nektek mixelni az igazi imaságereket 15 óratől. Papa, nem szép az élet, de most fogadok sok szeretettel a legújabb dalunk, Cookie Corner, azt hiszem még egyszerre mondom, Fire! Allé, hopp, egy kis tűz, Cookie Corner, gyerünk!

0: Ez itt a Rádió egy jó sok igaz ima is legyen, mert imádtam ezt a zene, World Gone Wild, Robin Schulz és Cyril, aki volt velünk kétszer is Budapest Parkban ünnepelni a Rádió egy születésnapi fesztivált, bizony. Hamarosan mixelek tovább nektek az igaz ima is legyereket, és kivételek húzunk egy pár másodperc múlva, érkezik Tiesto és Don't Be Sunshy, picik iszok egy kis vizet, Rádió egy fizet.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
4: Mostoha anyát bérelnek a japánok. Hát Jukoyo, így hívják.
5: Engem kezd érdekelni.
6: Mit csinál velem a mostoha?
4: 30 és 45 év közötti nőket keresnek, akik gondoskodó és irányító anyuka szerepet vesznek fel az infantilis fővárosi férfiak számára. Elkezdi leszidni a fiatalt a rendetlenségért, a szércolt hormikért, a rosszak miatt, és megcsináltat vele mindent a lakásban. Imádom a japánokat! Milyen érdekes kultúra!
6: Na de ezt a saját anyuk miért nem csinálja meg nekik ingyen?
5: Hát mert
7: nem ott él, nem abban a városban él, nem ott
4: na
7: él.
4: De várjál.
7: Mama.
4: Utcai hétköznapi ruhában megérkezik, leszígy a rendetlenség miatt, 30-40 percben akár kényszeríti a férfit, hogy szigorú felügyelet alatt takarítsa ki a szobát, leszígyja a férfit, mint egy hanyag mostó a fiút, ezt követően segít a férfinak hajat mosni, levághatja a körmeit, ha szerepel az opciókban, és törölközővel megszárítja a haját. Egyre népszerűbb szolgáltatás ez Japánban. A férfinak ebben a pillanatban teljesen passzívan kell viselkedni, mint egy ifjúnak, akiről a saját mostohanyja gondoskodik. A fennmaradó időt a fiatal japán férfiak a problémáik elmondására fordítják, az idősebb nő tanácsot ad nekik az elakadásban.
6: Úristen, Anna, milyen jó lenne ebben.
4: Annyira jól arcok a japánok,
7: én kasszálnék, kasszálnék.
6: Anna, a legjobb lenne. Tényleg.
4: Ha vége egyszer a rádióműsorok, és te fél éven belül nem vagy Japánban. Komolyan mondom, ha te nem vagy Japánban fél év múlva, és nem úgy hívnak, hogy Jukoyo, érted? És keresed hülyére magad.
7: Ott pihegne a mellem, és mondanám, hogy na jó, és most már térjünk a gatyádra! Össze azt a rohadt zoknit, te!
4: Imádom ezt, ami teljesen ketyós mindenki.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
8: Alfa Echo Bravo!
1: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A nagyon csak igazi, ma is legjármegyő volt Martin Garrix. Igen, Told You So, ez volt a szám címe. Most érkezik egy igazi bulizós muzsika. Bizony, esetleg jöttök velem egyszer egy buliba, mert mondjuk hamarosan lesz egy nagy fesztivál a Balatonon, ott találkozunk a Radio 1 Stage-en. Biztos le fogom nektek játszani, azaz Melizóz, ez Mix Masters, hogy mondtad Cookie, Mix Masters, ez az, a szám címe My Life is a Disco. Az életem, ez egy disco. Hát igen, a DJ-k így gondolkodnak. Szóval, hölgyeim és uraim, hagyjatok egy kis hangerőt, tessék tekerni ezt a kis gombot, mert most senki nem már szik, hanem mindenki bulizik, jó? Allé, jönnek a My Life is a Disco itt a Radio 1-en.

0: weiter.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon

0: Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: Most, ha anyát bérelnek a japánok. Hát Yukoyo, így hívják.
10: Engem kezd érdekelni.
5: Mit csinál velem a mostoha?
9: 30 és 45 év közötti nőket keresnek, akik gondoskodó és irányító anyuka szerepet vesznek fel az infantilis fővárosi férfiak számára. Elkezdi leszidni a fiatalt a rendetlenségért, a szércolt hormikért, a rosszak miatt, és megcsináltat vele mindent a lakásban. Imádom a japánokat, milyen érdekes kultúra.
5: Na de ezt a saját anyuk miért nem csinálja meg nekik ingyen?
10: Hát mert
11: nem ott él, nem abban a városban él, nem ott
9: na
11: él.
9: De várjál.
11: Mama.
9: Utcai hétköznapi ruhában megérkezik, leszidja a rendetlenség miatt, 30-40 percben akár kényszeríti a férfit, hogy szigorú felügyelet alatt takarítsa ki a szobát, leszidja a férfit, mint egy hanyag mostó a fiút, ezt követően segít a férfinak hajat mosni, levághatja a körmeit, ha szerepel az opciókban, és törölközővel megszárítja a haját. Egyre népszerűbb szolgáltatás ez Japánban. A férfinak ebben a pillanatban teljesen passzívan kell viselkedni, mint egy ifjúnak, akiről a saját mostóhanyja gondoskodik. A fennmaradó időt a fiatal japán férfiak a problémáik elmondására fordítják, az idősebb nő tanácsot ad nekik az elakadásban.
5: Úristen, Anna, milyen jó lenne ebben.
9: Annyira jó arcok a japánok.
11: Én kasszálnék.
5: Anna, a legjobb lenne.
9: Ha vége egyszer a rádió műsorok, és te fél éven belül nem vagy japánban. Komolyan mondom, ha te nem vagy japánban fél év múlva, és nem úgy hívnak, hogy Yukoyo, érted? És keresed hülyére magad.
11: Ott pihegne a mellem, és mondanám, hogy na jó, és most már térjünk a gatyádra! Össze azt a rohadt zoknit, te!
9: Imádom ezt, amit teljesen ketyós mindenki.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a kívánság műsor most elkezdődött, szóval egészen 20 óraig ti vagytok a zenei szerkesztők. A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk?
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na, régóta nem hívtál engem, Viktor, el vagy tűnve?
2: Elfoglalt voltam.
1: Na.
2: Nyakamba szakadt néhány rendezvény.
1: Rendezvény? Ugyan, jaj, de
2: sajnálom. Ugye a celebeket hangosítom, mint te is vagy.
1: Hogy én hangosítom?
2: Nem, én a celebeket.
1: Ja, nem vagyok celeb. Nem vagyok celeb. Én csak egy közszereplő vagyok. Sőt...
2: Én viszont hangosító vagyok. Mindegy, hogy ki az.
1: Jó, oké. Okay. Jó sikerült? Jó buli volt?
2: Nem volt rossz.
1: Nem volt rossz.
2: Voltam már jobb bulin is. Igen.
1: Ja, értem.
2: A franciás bulik jobbak voltak.
1: Ja. Na, figyelj, kértem tőlem Loi, és azt hiszem címe Golden Summer. Kinek szeretnéd küldeni, monsieur?
2: Minden túlterhelt hangosítónak, aki most regenerálódik.
1: Hát igen.
2: Borzasztó ezekkel a telebekkel. Azt a sok kívánságot nézték.
1: Hát igen, ezzel most van kívánság műsor, de nem baj, ne törődj vele, jó van,
2: oké. Igen, okay. Igen,
1: szuper,
2: igen.
1: Jó.
2: Visszatalálunk mindig
1: lehet érezni, hogy egy kedves ember vagy te, szereted a közszereplő, tényleg, nagyon jó, jó van, tiszteled őket, jó van, oké, okay, rendben. Azért ne tiszteled, hogy hívtál engem, nem ajánl, de ez ne tiszteled nekem, hogy hívtál engem, szóval ez már egy nagy dologot szóbálsz velem.
2: Ó, hát nekem mekkora esély, hogy bekerültem.
1: Jó van. Tudod, mit inkább zenélünk, jó? Köszönöm szépen, a telefonáltál, jó? Okay.
2: Köszönöm szépen,
1: sziasztok! Ciao, szia! Szóval Viktor, ez hihetetlen. Érkezik a kalajnálunk, a szemcímek Golden Summer, az a legújabb itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor, russzoraik, itt köszöntsünk. Halló!
2: István vagyok, szia Kuki, szia, szia.
1: Nem jóság István, hogy vagy?
2: Hát most már kicsit fáradtam, mert vendégségben voltunk a lányoméknál, meg a Vejkónál.
1: Igen?
2: Jót bogrács voltunk, gulyásleves, úgyhogy tele van a pocak, hát mi a gond,
1: áll
2: semmi.
1: Állá jó Istennek, ott tele van a pocak, ez egy jó dolog. És ki főzött?
2: Hát a Vejkó. Hát ez egy...
1: Hogyan tudjam én? Nem voltam ott, István.
2: Jó, na de hát a lányom volt a kukta. Na.
1: Ja, értem. Jó. Na figyelj, kértöltelem egy fantasztikus női DJ, Blond is, ráadásul még egyszer hangsúlyozom, hogy ő jön személyesen mixelni most szombaton 10 órakor a műsoromban. Egy szettet képzeld el. Külföldi világsztár DJ ide jön hozzám. Na mit szólsz ehhez?
2: Az igen. És akkor az jó, azt hallgatjuk. Még látni is lehet?
1: Hát gondolom, be lesz kapcsolva a webcam, persze.
2: Ó, hát akkor ezt ki nem hagyom.
1: Na jó, oké. Na, ez egy jó dolog. És akkor kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát a Klaudiának és kedves Vejkónak, Gábornak, ezért a csodálatos mai délutánért. De mondjuk még tart a buli, de már csak óvatosan.
1: Oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonát el, és kivarok nektek akkor egy szuper kedemes estét, jó?
2: Oké, köszönjük, Kuki, köszi.
1: Ciao, szia. Érkezik Blond is nálunk, a legújabb deltőre, a szám címe elmondom, Lovers on the Dance Floor. És még ezt mondom, Blond is személyesen szombaton, hardcore délután, itt a Rádió Egyen, oké?

0: Ki van a vállalat túlsó végén? Ki bújik? Halló, halló, halló!
1: Halló, Kuki Gizmo vagyok.
0: Na mit szeretnék jönni tőlem, Gizmo?
1: Egy jó kis bembelét.
0: Bambolé?
1: Igen.
0: Az Alex Kenji, ugye?
1: Igen.
0: Jó, oké. És kinek szeretnéd küldeni?
1: A csapatomnak, akikkel menjünk túlnézni. Németország, Ausztria.
0: Az igen.
1: És üdvényén Dikidek, Vividek, Józsinak, Anikónak, neked és Rádodnak.
0: Nagyon szépen köszönök, a jó túlnézést kívánok nektek, vigyázzatok magatokra az úton, jó, oké?
1: Oké, rendben. Szia.
0: Még egyszer hangsúlyozom, önök fiúk, jövő egy szombaton, azaz most szombaton, 6 nap múlva, 18-kor érkezik élőben és személyesen Blond is, az a jó kis női DJ, és ő fog mixelni nektek az igazi máslágereket élőben, 18 órától, jó, most érkezik egy másik DJ, úgy hívják, hogy Alex Kenji és Bambolé, allez hop, kuki.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonaló hölgyeim és uraim, Zottyó Miskolcról. Szerbusz, Zottyó!
2: Szép estét mindenkinek, Miskolcról és Budapest, meg mindenhonnan.
1: Meg mindenhonnan, ez így van. Hol tért a hétvégét? Mesélj!
2: Csendességbe, pihenéssel.
1: Pihenéssel, erről szól a hétvégén. Csak mi dolgozunk a rádióban, de nem baj. Na, kértem tőlem egy jó dalt, azaz Tem Impala, és a szám címe Dracula. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát, aki velünk van éjjel-nappal.
1: Éjjel-nappal, jó. Oké, rendben, uram. Holnap gondolom munka?
2: Igen, úgy, ahogy mondod.
1: Akkor kitartás neked, és örültem, hogy újra hallottam a hangodat két vagy három hónap után.
2: Én is örültem, és jó pihenés kívánok mindenkinek, és szép estét mindenkinek.
1: Köszönjük, Zottyó, ciao, ciao, szia, hello, hello. Én ezzel búcsúzom tőletek, érkezik a diszkosi csapat 9-ig, más te 9-tel USG. Még egyszer hangsúlyozom, hogy jövő egy szombaton az én műsoromban érkezik egy világsztár DJ, Blond is, hattől mixelni fog nektek az igazi mai slágereket, jó? Kellemes hetet kívánok mindenkinek, kitartása esetleg mentek dolgozni, Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét! Kuki Weekend Show a Rádió Egyen!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: Mostoha anyát bérelnek a japánok. Yukoyo, hát így hívják.
10: Engem kezd érdekelni.
3: Mit csinál velem a mostoha?
9: 30 és 45 év közötti nőket keresnek, akik gondoskodó és irányító anyuka szerepet vesznek fel az infantilis fővárosi férfiak számára. Elkezdi leszidni a fiatalt a rendetlenségért, a szércolt hormikért, a rosszak miatt, és megcsináltat vele mindent a lakásban. Imádom a japánokat, milyen érdekes kultúra.
3: Na de ezt a saját anyuk miért nem csinálja meg nekik ingyen?
10: Hát mert
11: nem ott él, nem abban a városban él, nem ott
9: na
11: él.
9: De várjál.
11: Mama.
9: Utcai hétköznapi ruhában megérkezik, leszidja a rendetlenség miatt, 30-40 percben akár kényszeríti a férfit, hogy szigorú felügyelet alatt takarítsa ki a szobát, leszidja a férfit, mint egy hanyag mostó a fiút, ezt követően segít a férfinak hajat mosni, levághatja a körmeit, ha szerepel az opciókban, és törölközővel megszárítja a haját. Egyre népszerűbb szolgáltatás ez Japánban. A férfinak ebben a pillanatban teljesen passzívan kell viselkedni, mint egy ifjúnak, akiről a saját mostóhanyja gondoskodik. A fennmaradó időt a fiatal japán férfiak a problémáik elmondására fordítják, az idősebb nő tanácsot ad nekik az elakadásban.
3: Úristen, Anna, milyen jó lenne ebben.
9: Annyira jól arcok a japánok.
11: Én kasszálnék.
3: Anna, a legjobb lenne.
9: Ha vége egyszer a rádió műsorok, és te fél éven belül nem vagy Japán Barna. Komolyan mondom, ha te nem vagy Japánban fél év múlva, és nem úgy hívnak, hogy Yukoyo, érted? És keresed hülyére magad.
11: Ott pihegne a mellem, és mondanám, hogy na jó, és most már térjünk a gatyádra! Össze azt a rohadt zoknit, te!
9: Imádom ezt, amit teljesen ketyós mindenki.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
13: Diszkó!
14: Diszkósít!
15: A Rádió 1-en PG Juniorral, Hangvai PG-vel és Bárány Attilával.
16: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít, méghozzá 3D-ben, viszont félőben a stúdióban. Korábban DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
17: Szavaztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit. Bélmegyer, köszönöm szépen, nagyon jó parti volt, jó kis fesztivál volt. Reméljük, jövőre is lesz belőle, mert a fesztiválok száma is azért csökkenőben van, de nyáron ilyenkor mindig nagy buli van, úgyhogy nagyon jól éreztem magam. Köszönöm.
18: Ladies and gentlemen, madam and herr, madam, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyon jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színnölő diszkocsit a rádió, egyen Bárány Attila mixel a hét utolsó napján, és itt van Hanvai PG is, meg én DJ Junior is. Egészen kemény hetünk volt mindenkinek szerintem, de nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy megyünk tovább a következő hétre, ami még zoralabb lesz, mert hogy egyrészt ugye két darab DJ Oti part is lesz majd a Balaton partján, ezen kívül szintén a Balaton partján megérkezik a Rádió 1, és a nagy stage-en ugye a diszkocsit is képviselteti magát, méghozzá 8 és 9 óra között élő közvetítésben, hiszen megyünk a Strandfesztiválra.
1: Jut eszembe, köszönöm az elmúlt szombatot, azaz a tegnap estét Jászszent Andrásnak és a Szeledító partján lévő szórakozó helynek, rettentően jól éreztem magam, és jó kis buli volt. Még egyszer köszönöm.
2: Én meg köszönöm a tegnap estét ott Füreden, hogy mit mentünk gyerekek, óriási volt a One Night in Füred, vagyis az egész estés Bárány buli. Ez volt a szezonban az utolsó, a szívem dobog, és értetek, illetve veletek együtt, úgyhogy lesz folytatás szeptember végén, természetesen a szokásos helyen Budapesten. Most pedig megyünk tovább Hugellel, illetve David Guettával, French Montanával és Adam Martinnal. Ez a Shine, Piss and Show-ben a Disco Sheet-ben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között az Ábrahámok, Áhimok, Csépánok, Rókusok, Stefánok és Ugarok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Banai Krisztián, Tófalvi Antal és Gál Zsombor. Isten értesse az ünnepelteket!
0: Szóval jövő héten strandfesztiválozunk, ez nagyon fontos. Ott leszünk szerda, csütörtök, péntek, szombat este. Én minden nap egyébként érkezem oda. Ezen kívül én ott a Balaton környékén leszek, úgyhogy nem is nagyon fogok másfele mozogni. Még lesz két DJ Oti Party, és ugye azt is meg fogom látogatni. És ezen kívül én jövő héten pénteken balatoni bobozok még majd, úgyhogy ott is találkozhatunk. Ami nagyon durva egyébként, hogy ötször leszünk élőbe, szóval tessék majd rátapadni a rádió egyre, és minden egyes alkalommal ugyanúgy, ahogy már megszokhattátok a jó néhány elmúlt évben, 8 és 9 óra között.
1: Most azonban megyünk tovább a Noldoz dalával, a Nothing Like the Originalből. Nem csak Junior készített 2026-ban eredeti valódi értelmezést, hanem én biztosan. Most az utóbbi.
0: Haver.

0: Junior.
1: '75, we brought you an album with a song.

0: Diszkos itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket ma Bárány Attila pörgeti, és jön egy olyan dal, amit tegnap este már játszottam, tehát a premier érkezik az igazi mai slágerek között a Diszkos ittben.
1: Sokan kérdezték tőlem egyébként még így, hogy mi miért nem játszottunk új zenét a DJ Ottin, mert hát mi a Diszkos itt voltunk, és az volt a feladatunk, hogy beleéljünk abba a környezetbe, amivel DJ Ott is, úgyhogy a régi nagy slágereket hoztuk, diszkosíteseket. Ráadásul 20 évesek vagyunk, játszottunk egy-két új dalt is. De nagyjából azért igen. Annak a közönségnek játszottunk, annak a 65 ezer embernek, aki ott volt, és szerintem ráadásul mi meg is oldottuk ezt a feladatot, hogy egy kicsit olyan felvezetős volt. Nem ütöttük szét teljesen a bulit, hogy a Balázs úgy igazán tudjon bulizni. Egy kicsit csak, egy picit húzos volt, szerették, imádták. Egyébként tényleg sokan írtak nekem, nagyon sok klubtulajdonos is, meg DJ is, hogy mennyire jó volt, és hogy mennyire jól összeraktuk, úgyhogy köszönjük.
2: Meg azért ne felejtsük el, hogy utána az afteren volt egy külön diszkosi stage, speciálni, majdhogy nem csak is kizárólag újakat játszottam, és nagyon szerencsés volt a helyzet, mert ugye a mi stage-ünk pontban ránézett a nagy színpadra, tehát egyből ott maradtak az emberek, tehát olyan tömegnek kezdtem el játszani az újat, és annyira érték az újat is, hogy még meg is lepődtem egyébként.
0: Na, ennek örülök, most pedig egy cover jön, tehát nem új, hanem cover. Emlékeztek még a Three Minutes to Explain-re, Fed LeGrand és Funkerman közösére.
3: Mondjuk, ez nem retro.
0: Egyébként ezt a Shermanology énekelte föl. Na, ebből készítettem én most egy 2026-os vadonatúj Bissenssel értelmezést, amely tegnap este már szólt Balatonfűre, de most pedig itt debütál a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió Egyes Műsorja, a Diszkosít Radio Show, kérem szépen, itt a Bárány, a Honvai meg a Junior, és tényleg a következő héten ötször leszünk élőben, jól mondta a Honvai Pidzsi, hiszen hétfőn, holnap este majd én mixelek itt a Rádió Egyen, hogyha jól tudom. Ezen kívül én ott leszek még szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is, nagyon pénteken nem leszek ott a Strandfesztiválon, mert pénteken balatoni bobozok, meg meglátogatom a DJ Oti partit, és ott bármi lehet.
1: Fie, igazándiból nem az, hogy a Diszkosít lesz ötször élőben, hanem te leszel ötször élőben.
2: Én nem leszek. Tehát okay. Azt csak, hogy tudja.
1: Okay. Tehát a maximum hétfőn.
2: Én nem megyek a strandra.
0: Igen, hétfőn, viszont én négyszer leszek az ötből, akkor én leszek a legtöbbször élőben, igen, mert igen, pénteken igen. Viszont balatoni bobozok.
1: Így van, ez jó. Nagyon-nagyon fontos, hogy egyébként ugye az Oti és a Strandfesztivál mellett én majd még mindenkit várok sok-sok szeretettel Püspök 60-ban, a fővárosban, a Budai rakparton, és mellette még egy helyszín, ami még egyelőre titok.
2: Na kérem szépen, én szerdán és csütörtökön természetesen Siófokon leszek a DJ Oti afteren. 20-án még Bogáson is tiszteletemet teszem az idei szezonban utoljára. 21-én pénteken Hevesen lesz fellépésem, onnan pedig Békésre megyek majd. Szombaton pedig Budán a rezidenciámon játszom DJ Free születésnapi partján, utána pedig a nyár utolsó vonyarci buliát abszolválom. Minden információ a rajongói oldalon a Facebookon. Most pedig megyünk tovább méghozzá Tom and Collins dalával, ez a Jadeddel és Circle-le közös Ibiza 2026-os

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam Hanvai PG, búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal búcsúzom, hogy egyrészt a héten kikerült a Swedish House Mafia Like Lee féle Happiness is So Sad DJ Junior remixe, na ez nem cover, meg nem is retro, ezen kívül az Alex Kenji féle Bamboli, ami szintén DJ Junior remixben kikerült a YouTube csatornán, még eredeti valódi, holnap este én mixelek itt a Rádió 1-en, és jövő héten szerda, csütörtök és szombaton én ott leszek a Strandfesztiválon, élő diszkosít közvetítésben, pénteken balatoni bobozok, és mivel le leszek a Balatonon, én meglátogatom szerdán csütörtökön a DJ ott is, ott bármilyen meglepetés érhet mindenkit, úgyhogy én ezzel búcsúzom. Szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam. Figyelj, ha te mész a DJ ott, akkor lemegyek én is, mindig olyan jó zenét játszik, megnézem én is szerdán meg csütörtökön. Ott leszünk egyébként ugyebár tényleg a Strandfesztiválon is. Sőt, mint több szerdán én még halásztelken, Fatboy cimborám, illetve a New Week-kel egy ilyen szabadtéri kis családi rendezvényen is fogok játszani. Szombaton pedig Püspök 60-ban, és a budai rakparton várok majd mindenkit. Sok-sok szeretettel ezzel búcsúzom. Hanvai PG voltam, szevasztok!
2: Szerdán DJ Oti After, az biztos. Csütörtökön DJ Oti After, és aztán utána Bogács. Pénteken Heves és Békés. Szombaton pedig Budapesten a rezidenciámon játszom DJ Free születésnapi partján, és utána Vonyarc Vasegyre látogatok. Minden információ a rajongói oldalon, a Facebookon. Én Bárány Attila voltam, Charles T, Vexa és Bexi közösével a Kengedinafa búcsúzik a diszkosit mára.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi

0: Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Észvesztően jó zenék jönnek innentől. Hello Wilcox!
1: Sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek. Ciao Geri! A legjobb helyen vagytok, hogyha szeretnétek értesülni a legújabb elektronikus zenei finomságokról. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt a rádióban is sokszor felcsendül Tame Impala dala, a Dracula. Ezzel indítjuk meg itt a World is Mine Radio Show első óráját. Let's go!

0: Kukac.
1: Attól függően, hogy milyen évszakot élünk, természetesen teljesen más jellegű zenék jelennek meg, más zenei trendek vannak előtérbe helyezve. Nyáron abszolút a house, a vidámabb, latinosabb ütemek. Ezek azok, amik ilyen irányadóak és a legnagyobb számban készülnek. Nem véletlenül mutatunk be nektek hétről hétre ilyen darabokat. Most hoztam nektek egy house finomságot, Chico Rose és a Take Your Time. Ezzel megyünk tovább itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió

0: Medúza, Dove Wanna Go Home vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Wilcox egészen 11-ig a lemezjátszói mögött, és egy saját zenéd jön most.
1: Próbálok mindig készíteni olyan dalokat, amiket exkluzívan csak is kizárólag itt mutatok be nektek a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-s műsorunkban, hiszen nagyon-nagyon szeretem, hogyha vannak olyan exkluzív dolgok, amivel meg tudlak titeket lepni. Most a legújabb saját dalomat hoztam el, amit már ugye többször hallhatok itt a rádióban, ez viszont a végleges verzió, hivatalosan még nem jelent meg. Ez a Soundan tőlem, ami egy kifejezetten nyári dal. Kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek, írjátok meg. Egyébként ez egy feldolgozás, próbáltam belevinni az érzéseimet, és 2026-os trendeket összekeverni azzal a gondolatvilággal, amit én is képviselek, és ezt ötvöztem Herden Fritz-féle Can't Get Enough óriási slágerének a dallamával. Így született meg a Soundan, akkor hallgassuk meg itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Imael Angel, Hugh Girl, Ultranate és a Moving to the Sun. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en 11-ig Wilcox, aztán 11-től majd Brick Lake a lemezjátszói mögött. Mivel jössz most, Wilcox?
1: Vannak olyan dalok, amikkel nem győzök betelni egyszerűen, akárhányszor hallgatom, nagyon-nagyon jó érzés fog el engem, és ez nagyon ritkaság egyébként. Nem azért feltétlenül, mert annyira komplikált, annyira összetett, vagy annyira különlegességet hoz, hanem egyszerűen elkap a vibe, és azt érzem, hogy ezt a dalt újra és újra meg szeretném hallgatni. Pontosan ezt éreztem, amikor először meghallottam a Hills-féle Lift Me Up-ot. Nagyon jó érzéssel ötvözték a ibizai hangzást a 2026-os trendekkel. Szerintem ez egy tökéletes példája, hogy hogy kell visszatekinteni szépen a múltba, úgyhogy közben a jelenben is járjunk.

0: The Lost Frequencies, ők mind-mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibi

0: Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now.
1: The world is mine. Hello mindenkinek, zseniális zenék jönnek a következő egy órában is, ezeket még mindig Wilcox válogatja, menjünk tovább.
2: Nagyon szeretem, hogy két órán keresztül tart a műsor, ugyanis így nagyon jól fel tudom építeni zeneileg azt, amit szeretnék megmutatni nektek. A második óra elejét egy rádiós lágerrel fogjuk természetesen indítani, ahogy ezt már megszokhattátok, viszont onnantól kezdve jönnek a vadonatúj trekkek. A nyár egyik meghatározó dala Jennifer Lopez és a Save Me Tonight itt a Rádió Egyen a Birdies.

0: David Guetta és Hugh Girl mennyire fantasztikusak együtt, ez volt a Shine a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a most, Wilcox?
1: Egy megunhatatlan dal. Próbálnám bekategorizálni a stílusát, talán azt mondanám, hogy valahol house, és kicsit érezhetőek rajta az Afro House-nak a stílusjegyei, egy kis funkival ötvözve. Tulajdonképpen ez az a hangzás, amire azt lehet mondani, hogy 2026-ban abszolút irányadó. Zico és a Samba, nem lehet megunni,

0: Milyen zseniális zenét gurított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyár végén. Ez volt a Leave It All vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox a lemezjátszóknál, ismerős lesz a következő dal.
1: A Waves of Love egy olyan dal, amit azóta is a Spotify listámon folyamatosan beszoktam tenni magamnak hallgatni, amikor kocsiban ülök. Most viszont 2026-ban Matt Sassari készített belőle egy nagyon jó kis verziót, megtartotta az eredeti számnak a hangzását valamennyire, tehát nem próbálta meg teljes mértékben megfejteni, hanem inkább továbbvinni azt a hangulatot, amit már eredetileg is tudott a dal. Nagyon jól tette, mert így sokkal inkább közelebb áll az én szívemhez is. Tehát jöjjön a Waves of Love Matt Sassari remixében. Itt a Rádió 1, a World Is My Radio.

0: A múltban.
1: Hogyha annyit mondok, hogy Tell Me Why, szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó, ugyanis rengeteg feldolgozás készült ebből a dalból. Megmondom őszintén, hogy nekem már egy kicsit sok is tulajdonképpen, mióta elektronikus zenét hallgatok, folyamatosan hallottam a különböző verziókat. Viszont most 2026-ban Kotye nagyon elkapta azt a vibe-ot, ami nagyon közel áll a szívemhez. Egy kicsit pumpálósabb oldalát fogta meg, nem is gondoltam, hogy egyébként van ilyen oldala is ennek a dalnak, és nagyon jó érzéssel alkotta meg, és Small Town Boy címre keresztelt el. Ezzel megyünk tehát tovább itt a rádió, a Bird is My

0: Martin Garrix és Ed Sheeran, ez volt a Repeat It a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Phil Cox, milyen lesz neked a jövő hét?
1: Zakatol továbbra is a kedvenc évszakunk, a nyár, ezt bulik számában és minőségében is természetesen látszik. Csütörtökön Pakson találkozhattok velem, pénteken a Strandfesztiválon, a Rádió Stage-en, szombaton Mosonmagyaróváron, illetve újra a strandon, illetve vasárnap itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Vigyázzatok magatokra, jók legyetek, barnuljatok rendesen, sziasztok!
0: És maradjatok, jön Bricklink!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: Így van, innentől Bricklék a házban, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello, Bricklék!
1: Szia, Geri, szevasztok, fiúk, lányok! Alig vártam már, hogy ismét zenéhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Bibi Rexha és a Faithless ikonikus lágere, a New Religion, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show vasárnap este. Brick Lake a lemezjátszóknál, tartjuk ezt a tempót.
1: Most érkezik Gordo zenéje, a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető club tracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: World is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy nagyon kellemes estét, hát éjszakát most már mindenkinek. A World is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Rádió 1.hu-n. Ebből hozom a legnagyobb kedvenceket, nem sokára Lady Gaga-t, J-Lo, sőt Taylor Swift-et is, csak hogy a csajokat említsem. Most viszont Accent, Sarah Misha Miller és a Don't Leave, amit indítok.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal. És igen, szerintem már sokan felkapták a fejüket, hogy ez is de jó dal. J-Lo újdonsága David Guettával, a Save Me Tonight-ot hozom.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, melyik köztük Taylor Swift most, aki hát újra egy picit szembe került Donald Trump-pal, az Amerikai Egyesült Államok elnökével, korábban sem nevezhető az ő viszonyuk, hát kiegyensúlyozottnak. Ezt a szót kerestem. Nagyon sokszor összeszólalkoztak. Már most viszont az elnök stábja több titokos videóban felhasználta az énekesnő zenét, természetesen mindenféle engedély nélkül, szóval pif, indulnak a perek. És indul az igazi mai sláger is, Taylor Swift, Top Light, ezt indítom a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig a Swiss Disco jön már is, akik ugye egy nyári munkán haverkodtak össze igazán. Angliában meghívták őket játszani, zenélni Görögországba, egy nagyon menő nyaralós klubhelyszínre, ahol egész nyáron melóztak, mind a ketten folyamatosan zenéltek, váltották egymást, beszélgettek, rájöttek, hogy hát, mi egész jól működünk együtt, aztán amikor visszatértek össze Londonba már, a Swiss Disco projektet meg is alapították, azóta pedig ilyen dalokat készítenek, mint ez, Rehab-el, Sam Feltel, a Sleep Tonight a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Egy újabb órát indítottam, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és bizonyos szempontból pont olyan óra lesz ez, mint az összes többi, vagyis egymás után szólnak az igazi mai slágerek, nem állunk meg, nem dumálunk, csak hozzuk a legjobbakat. Most például Kamráttól az egyik legfrissebbet, ez a Hug Yourself. Kellemes éjszakát, jó munkát adok!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől egészen estig. Mi játsszuk az igazi

0: 2 órás a live mix, és már augusztus 17-e van, szóval bőven pörög a nyár, de úgy tűnik, hogy nagyon működik, szóval továbbra is 5-től 7-ig itt a Rádió 1-en már mixben pörögnek az igazi mai slágerek, aki pedig hétvégén intézi ezeket, az Cookie, aki ilyen jó dalokat is készít, mint S. Carnerrel, a Fire, itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok, Cookie vagyok!
2: Én pedig Carner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk,
2: ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köszönjük pedig Dua Lipa, aki augusztus elején megint megcsinálta Koszovóban, a Sunny Hill Fesztivált, ugye az apukájával alapították ezt még évekkel ezelőtt, és óriásira nőtt, hát giganevek a line-upon, és nagy siker is volt, szóval a fesztivál feeling is minden oldalról megvan neki, nem csak fellépőként, hanem szervezőként is sikerrel. Ez meg az igazi mai slágere, Dua Lipa és a Break My Heart, itt a Rádió.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Óriási kedvenc a Walmarttól a hazaiak közül, és most jön egy nemzetközi szuperprodukció Shakirától. Aki jövőre már 50 éves lesz, de ez aztán nem látszik rajta. Ez meg Jenny, a dal, a Die Die, amit indítok a Rádió 1-en.